91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Como siempre.

0: Cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.
1: Szabi? És itt a rádió?

0: Igen, keresik a romantikát.
1: A Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!

0: Márvány.
1: Kulturált finom humor már a kora reggeli óráktól.
2: Kis bracs, amikor kiskorában meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kis bracs nyókám. Milyen ügyes vagy, így meglacsoltad a virágot. Itt van 500 euró.
1: Az igényes szórakozás magas iskolája. Panna reggeli.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nem tudom, hogy ki jár közületek edzőterembe. Sánta, te hogy állsz ezzel a történettel?
4: Hát én rég nem voltam.
3: De azért voltál egy időben.
4: Jártam egy ideig, persze. Általában télen, amikor ugye kint ilyen az idő, mint most, ilyen rettenetesen szörnyű.

0: tragédia.
1: Na, mert egy... Igen.
0: Olyankor azért nem árt. Nem
1: azért,
0: árt,
1: mert Sánta beszélkezte egy olyan anyagot, hogy miért fontos és miért kulcsfontosságú az edzés terv.
0: Hát mit tudom én.
1: Nem elég a lelkesedés. Nem azért, mert annyira beindított a téma, hanem azért, mert egyszerűen nem tudtam már mit beszélkezteni. Vald be őszintén.
0: Én most az előbb mondtam neked, hogy nem igazán jöttek úgy maguktól a témák, jaj, nehéz volt megtalálni a megfelelőt, de igazából figyelj, hát most alapvetően van. Az volt a kiinduló pont, hogy neked is, nekem is van azért némi tapasztalatunk szerintem ebben a történetben, illetve önmagában az a tény, az a kulcsfontosságú tény ugye az életmódváltás kapcsán, hogy rendszer kell, az mindenképpen szerintem állja, megállja.
1: Jó, de azért tényleg nagyon nehéz dolga van annak, aki elmegy, és akkor ki eldönt, hogy na én akkor mától edzek, bemegy az edzőterembe, és akkor nem tudja azt, hogy melyik gép mire van. Én ezt akkor érzem át, amikor elmegyek egy idegen terembe, ami vadi új, vagy valami, és akkor annyira sok a gép, hogy én nem, tehát hogy rá tudsz jönni körülbelül, de úgy nem teljesen érte, hogy mi mire van. Na most akkor, ez régen úgy volt, hogy a gépeken voltak ilyen pici kis rajzok, ahol pirossal írja, hogy melyik.
0: Mindig nézem.
1: Hogy melyik izom fog aktivizálódni, attól még nem fogod tudni használni a gépet.
0: De én azért hozzáterem, hogy nem mindig pontosak azok sem. Hát az az edzőterem, ahol te is jársz, meg ahol én is jártam elég sokat.
1: Nem pontos, miért?
0: Hát és ráadásul egyébként a tulajdonos Attival beszélgettünk erről, mondom, hogy kérdezte, hogy melyiket használom, vagy nem tudom, mit csinálok ma, mi a programban, és aki mondta, hogy milyen izmokra megyek, vagy izomcsoportokra, és hogy hát de mi ezt használt? Hát mondom, ez arra van, nem tudom, hátra, és megnézi, hogy jé, tényleg. Hát ez nem igaz. Nem értett, hogy miért tették rá. Volt valami egyéb, nem tudom már visszafelidézni, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Nekem sem volt úgy egyértelmű, amikor úgy csináltam, meg használtam, hogy az most pont tényleg azt mozgatja, nem volt logikus. Azokból, ami a rajzon szerepel, valamit mozgat, de hogy nem direkt pont az úgy néz ki, hogy biztossá vált.
1: Nem, akkor. Azt akarom mondani, hogy pont valamely nap hallottam arról, és igazából ennek van értelme, hogy vannak olyanok, állítólag olyan gépek, ahol most már QR kód van. És amikor leolvasod, akkor igazából betöltődik egy videó, hogy amúgy az hogy kell használni. Jó. Na, az nem ügyesség. Jó, eltart azért, mire egy az edzőtermet végigjárott, és fölfogott, hogy akkor
0: hát
1: mi csoda, de...
0: Jó, hát edzeli mentél, nem?
1: De előbb-utóbb fel tudod fogni legalább a dolgokat. Aztán a másik, hogy amikor elmennek így az emberek, és mondjuk így teljesen maguk vannak, ráadásul nincs egy haver, aki legalább vágná az alapdolgokat, akkor az nehéz. És akkor jön a modern világ, és azt mondja, hogy akkor használj egy ilyen edző appot, és akkor majd az edző app megmutatja neked, hogy mit kell csinálni. Ez nagyon, ez ilyen, tudjátok, ez ilyen baby lépésnek lehet, hogy jó vagy, amikor már vágod. De az a baj, hogy attól, hogy neked most ő azt mondja, hogy nem tudom, A, B meg C gyakorlatokat végez, de az app nem fogja tudni lekontrolni, hogy ezt jó csinálod, ez a baj. Mert ebben az edzésben, az edzőtermi edzésben az a lényeg, hogy hogy végzed el azokat a gyakorlatokat, érted? És hogyha komolyan akarod csinálni, most ha csak hűlni akarsz ott, akkor jó, van mindegy, meg ha nincs tétje, mert mindegy, csak mozogjak, akkor oké. Annyira nem számít, hogy milyen szögben, meg hogy fogod, meg mire, vagy, mire koncentrálsz rá, hogy az állat, az hogy fogod magad megcsinálni. Tehát akkor vagy fogsz egy személyi edzőt, amit tudom, hogy nagyon sokan gyűlölnek, mert hogy azok alapvetően mit tudom én, 150 euró egy személyedző havonta, és akkor mondják, hogy ez már biztos nem fizetem ki, de amúgy meg lehet, hogy nem más 3 hónapra érdemes lenne, mert akkor legalább egy picit az alapokba bevezetve valami.
0: Igen.
1: Nem tudom, az is érdekes, de... aztán meg időként elkutyúsz. Ezt is észrevettem már.
0: Persze, de ez ugye megint csak, ez ugyanaz a téma, mint a, nem is tudom, tehát a zenében van egy ilyen megfigyelhető jelenség, hogy most már úgy kommunikálnak, nem tudom, olyan emberek is, akik már régóta nem tudom, valamilyen hangszeren játszanak, hogy hát most már a mostani fiataloknak könnyű. Nem biztos, hogy könnyű, arra céloznak ugye ők ezzel, hogy ott van az internet, és rengeteg mindent kaphatsz, tudást, vagy szerezhetsz meg teljesen saját úton járva, ugye az adott, nem tudom, hangszerről, vagy valamilyen tudás elsajátításról beszéljünk, és bármiről beszélhetünk igazából, de nem ugyanaz, mint amikor valaki ott van melletted, és így mondja, hogy figyelj, most ez így nem pont jó, ne így tartsd, amúgy csinál, tudod, és én is igazából erre jöttem rá, hogy és amikor így megindultam a konditerembe újra, régen mentünk így a haverokkal, mindenkinek volt ilyen időszaka, vagy sok mindenkinek nyilván, akkor úgy csinálgattunk valamiket, de én mindig úgy meg voltam operálva ezzel, tehát mindig úgy mentem a többiek után, hogy akkor mit csinálok. nem alakítottam ki sose, vagy kísérleteztem ki idézőjelesen egy ilyen konkrét edzés típus, tervet, stb. Meg hogy pontosan melyik gyakorlatot hogyan kell végezni, és akkor én is úgy indítottam ezt az egész folyamatot, hogy akkor elhívtam egy ismerősömet, aki tudom, hogy jár rendszeresen egyébként, és akkor így megmutatta, és azért basszus, mennyivel másabb az, amikor valaki ott vagy, és itt tényleg különböző szögekből meg tudod nézni, most pontosan melyik lába hogy áll, hogyha pontosan szeretnél, ugye ez, amit te is mondtál, ez
1: hát akkor
0: egy fontos szempont. Utána én is már utána néztem egyébként pár videónak és hasonlóknak, persze onnan is megkapod az alapvető információkat, de nem ugyanaz, tudod, mert oké, láthatod magadot, próbálod lekövetni, én is már mondom, sok ilyen gyakorlatot egyébként csak a netről néztem le, és akkor úgy bíztam benne, hogy most én ezt alapvetően jól csinálom, de hogy na, egy ilyen segítőkéz, aki fizikailag ott van és látja, és esetleg beleszól, hogy figyelj, most ne ezt ne egy csinálj, mert én is jártam már így egyébként, ugye hát ezeken a koditerbi edzéseken nagyon sok ismerős szokott lenni, és hát sok olyan ember is van, aki meg hát látszik rajta, meg hát világos számodra, és hogy már régóta csinálja, és azért úgy ért hozzá. És én is azért kaptam ilyenkor úgy teljesen random ilyen tanácsokat, hogy akkor így azért, hát ne, picit így állj, és akkor és mindjárt érzed a különbséget, hogy aha, tényleg jobban oda fókuszálódott az erőkifejtés, amint olyan pozíciót tettél fel, amit ő javasolt.
1: Én mondom, hogy ez fontos, de tényleg fontos, meg a másik
0: súlyok az, hogy... megválasztása, tényleg nagyon sok szempont van.
1: Meg azt, hogy valaki segít, jött a végén, amikor már nem nagyon bírod kitolni a dolgot, és ott neked segít, hogy kibaxol tényleg az erődet, akkor tudod, ez tipikusan az, amikor valaki jön, és akkor kicsit megtolja a kezed, vagy kicsit főhúzza a súlyt, vagy valamit. A múltkor jártunk, hogy nem értettem, hogy ez valami, de teljesen lefagytam igazából. Elnézek így, felnézek így az edzőteremben, és láttam, hogy az egyik haverom, ami nyom valami hatalmas súlyt, fekszik alatta, és nem értem, hogy ez most valami trükk, de láttam, hogy túl piros a fejem, mondom, nyilván ez nem trükk. És akkor oda mentem, és láttam, hogy nem is tudtak nekem válaszolni, és akkor nekem kellett, most ezt húzzam, ne húzzam, mit csináljak. De aztán leemeltük végül a súlyt, és akkor mondta, hogy jó van, hogy azt mondja, jó, hogy észrevetted, hát mondom, jó, csak nem tudtam, abszolút nem tudtam, mit reagáljak. Tehát nem tudtam, hogy ez most ez olyan dolog, ez most valami új fazont próbál, vagy nem tudom, és most elrontottam neki, vagy nem. Na mindegy, szóval ilyen, vannak ilyen érdekes
0: dolgok. Ugye ez rosszra is adni magát egyébként, amikor egy ilyen nagyon-nagyon benfentes, nagyon tapasztalt, gyúró emberrel találkozol, ismerőssel, és akkor ő próbál segíteni. Hát azért, mert ő meg a maxot akarja kihozni belőled, ha tetszik, ha nem tudja ezt félretenni. Egy közös ismerősöket nyilván, hogy volt, azt hiszem vendég is itt nálad, valakinél egyébként Zsoltinak hívják.
1: Ja, hogy ne,
0: és hát ő így, na hát látszik, hogy ő ezt nem tudom, hosszú évek óta űzi az ipart, megfelelően egyébként, ki van gyúrva. Hát az túlzás, de a benchpadon osztoztunk, mert én ott már csináltam a gyakorlataimat, és így mondta, hogy jaj, ő is ide, akkor csináljuk váltást. Mondom, persze, simán, hát muszáj szüneteket tartani, és mindig meghalok. Nekem az külön egy ilyen nehéz gyakorlat valamiért, nekem az úgy, tudod, úgy nem tudom, túl nagy súlya. És ő meg így rávet, hogy akkor na még egy kicsit, meg ez a, tudod, amikor a végét úgy kimaxod, amikor azt tudod, hogy már nem bírod, tényleg azt gondolod, hogy egyet nem bírsz meg kiemelni, és akkor még hármat ki tudsz tolni. Aha. Ugye, hogyha valaki bíztat, meg úgy rávezet arra az útra, hogy akkor hogyan kell itt gondolkodni, és egy pár ilyet végigcsináltatott velem, utána pedig azóta, hát szerintem onnantól kezdve így kerültem azt a padot, hogy úgy voltam. Nekem ennyire azért. Ennyire azért nem akarok nagy mellett.
1: Hát a tudom, ezt nagyon mellett, nagyon-nagyon-nagyon hosszú távon. Hogyha úgy csinálod, akkor majd lesz.
0: Tudom, annyira kifáradtam, nagyon hosszú fájdalmaim voltak.
1: Imádom az embereket.
0: Fölöttem is, hogy kiabált, így mondta, hogy na még egyet, mi van? Tudod, viszi fel a hangját.
1: Hát így szeret.
0: Persze, így lehet átütni ezeket a falakat az emberben, minden világos, csak úgy tudod, ilyen haveri alapon oda jött, csak úgy jóval fogni a súlyt, ha kell, persze. De aztán
1: nézd, különben az van, hogy nagyon érdekes, hogy nagyon tetszik az, hogy végre ezt tényleg most már kitartóan csinálom, mert tudod, mire jöttem rá, hogy volt nekem egy személyi edzőm, akivel körülbelül 8-9 hónapon keresztül építettük az alapokat, hogy úgy valami, és én meg voltam győződve, hogy én tényleg kifáradok az edzéseken, én nagyon megnyomtam ezt most, tudod, úgy voltam. Na, akkor elmúlt megint valamennyi idő, és akkor aztán ugye úgy volt az a hármas trió, ugye voltam most, csak a nevek lényegtelnek, de ugye volt a Zsolti, akit említesz, van az Árpi, meg az Attila, és akkor aztán Zsolti most egy másik edzőteremben van, de az Attila, meg az Árpi, ők elég sokat segítek nekem, főleg az Árpi. És ők nagyon tapasztaltak, nagyon nagy darabok, tudod, és akkor ugye a szárnyaik alá vették a kizvekán, tudod, és akkor pont ez van, amit te mondasz, hogy állandóan átütik ezt a dolgot, és most már hónapok óta szerintem még hát egy két-két és fél hónapja így ütögetik át, és most jövök rá, hogy nem, én nekem a régi edzéseim azok olyanok, mint mikor ma nem nagyon akarom megerőtetni magam. Érted, mi a különbség?
0: Igen.
1: Ebben igazad volt ebben a mentális dologban, hogy át kell ütni, mert te bírod azt még, csak te már azt hiszed, hogy nem.
0: Hát meg minden növekszik az embernek a kapacitás. Én simán beleestem abba a hibába, mert ugye én nem kérdeztem ki senkinek a véleményét. Meg úgy meg volt az én fejemben, ugye inkább az a fajta típusú konditermi ember vagyok, aki ugye átmozgatja magát, kicsit kardiózik, ki akar mozogni maga. Nekem az a kardió is egy nagyon-nagyon fontos része. És nagyjából ez a lényeg. De ott is ugye el lehet jutni egy olyan szintre, amikor már nem tudsz úgy kifáradni. És akkor erre úgy hajlamosak vagyunk. Nem úgy fáradsz ki, mint amikor első alkalommal mentél, tudod, vagy az első két hétben. Tehát, hogy mindig növekszik az embernek a kapacitás, hogyha rendszeresen csinálja, erre is érdemes odafigyelni nyilvánvalóan, hogy akkor mindig növeld ugye az adott
1: ha valamit növeljél.
0: Valamit, igen. Tehát, hogy megtörténjen az, mert itt is mondom, saját tapasztalatból tudom, hogy önhibámból, hogy én rá tudok, hogy hajlamos vagyok, hogy rá kényelmesedni. Jó, lenyomtam, és most egy jól is esett, most nem fáradtam ki annyira, de hát nem is volt annyira eredményes akkor ezek szerint ugye a történet. Szóval, na, ezekre is oda érdemes figyelni, illetve hát ugye ott van az állandó nagyon jó megoldás, hogyha valaki ezt így felügyeli, tehát hogy nem véletlen az, hogy van aki, meg hogy van igény erre a fajta munkára, hogy valaki ott legyen, és akkor tényleg így üvöltsön veled, akkor ezt még végig kell csinálni, nincs megállás, meg tudod, még egyet. Amikor mert tényleg az volt, hogy vége, és nem.
1: Nagyon érdekes, meg most mi, na, most így, hogy a szárnyaik alá vettek, így most vannak különben ezek a, ugye egyértelműen a szabadsúlyos edzés, az sokkal érdekesebb, meg sokkal jobb, mint a gépek legnagyobb része, nekem személy szerint sokkal érdekesebb. Gondoljuk csak bele, de nem menjünk ennyire részesen bele, de láttad már te is, mert az minden edzőteremben van, ezt úgy hívják, hogy Smith keret, vágjátok, hogy mi az? Az egy ilyen nagy keret, amiben egy ilyen keresztrúd van, és az a lényeg, az csak föl meg lemozog. Uh-huh. És ez nagyon érdekes dolog, mert csak föl meg lemozog, ugye a keret meggátol, hogy előre-hátra mozog, csak föl meg le. Ez alá be tudod rakni a benchpadot, befekszel alá, emeled ki, ugye a mellkassa dolgozol, ugye akkor az biztos, hogy csak fölfelé meg lefelé fog menni.
0: Igen.
1: Amikor googolsz, akkor alá ezt tudod, és legugolsz, és biztos vagy benne, hogy az csak le meg fölmegy, nem lesz vele más. Na most ugyanezt a szabad súllyal csinálod, akkor ugye ott aktivizálod, hogy sokkal több izom, mert egyszerűen meg is kell tartod a jó irányba, ugye? De hát, hogy ott már tényleg csak te vagy, ott már nincs gép segít, ami segít. Na de itt viszont jönnek a technikák. És én most például rájöttünk, hogy én konkrétan nem tudok googolni, edzőtermi googolást csinálni, és most már múltkor hát legalább 20 percet csak a technikát gyakoroltuk, hogy amúgy hogy kell.
0: Aha.
1: Mert hogy amikor googolsz le, akkor is, hogy mennyire fontos a... Ez csak azért mondom, hogy ilyen érdekes, csak hogy mennyire... Szóval, hogy miért nem tudja app megtanítani szerintem.
0: Hát mert, hogy, ezért, mert te azt gondolod, mert, hogy nem működik.
1: De nem, mert magyarázzák, hogy folyamatosan, hogy most googolj le, most akár súly nélkül, csak googolj le, és figyeljük, hogy a talpadon hova teszed az egyensúlyt.
0: Mm.
1: És automatikusan a lábfejemre teszem az egyensúlyt, és mondják, ez nem jó. Rossz a pozíciód, tedd arrébb a lábad, a sarkad, de a hátsó rész kell legyen erős, ott kell legyen az összes nyomás. És akkor igen, próbálod, igen. És így tudod, és így nem akarja a tested megcsinálni, érted? Mert neked nem kényelmes az úgy, meg nem áll rá, pedig úgy lesz majd a jó. Értitek? Szóval igen. Ez annyira komplex, de így van értelme szerintem. Na most ez az, amikor tényleg úgy érdekel a téma, és akkor akarod csinálni azt, hogy át akarod magad csak egy kicsit mozgatni, vagy karban tartani magad.
0: Igen.
1: Az teljesen más szerintem, ott akkor lehet, hogy nem kell így belemenni ennyire mélyen, de alapvetően nekem tök izgalmasabb, hogy minden alkalommal egy picit többet tudok meg. És akkor ez nekem így, én nekem ez ilyen érdekes, akkor ilyen kihívás, akkor nem unalmas, tudod.
0: Persze, meg ebből is látszik, hogy millióféleképpen lehet ezt kombinálni.
1: Igen, azért, mert amikor úgy magam mentem nagyon-nagyon régen, úgy próbálkoztam, akkor mindig úgy, akkor nekem volt olyan konkrétan, tudod, hogy meséltem régen, hogy annyira demotivált vagy, hogy nekem volt, hogy ültem az autóban már az edzőterem előtt, azt úgy voltam, hogy nem megyünk be.
0: Sokan ülnek így.
1: Tudod, de hát
0: szerintem
1: ilyen érzésem van, hogy nem megyek be.
0: Az egy ilyen populáris váróhely egyébként szerintem, sokak életében.
1: De a másik, hogy érted meg azt, hogy különben mikor szóltál oda az első emberhez, vagy valami? Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez az edzőteremben kivel ismerkedsz össze? Című történet.
0: Nem is tudom, hogy volt-e ilyen. Inkább csak ilyen, az ismeretségi alapon történő kommunikáció.
1: Sose volt idegen?
0: Úgy értett hozzá akkor. Tehát én úgy tanácsot úgy nem kértem, mert úgy
1: nem úgy, bármi, egy... csak dumálgatni. Történt neked interakció, hogy valakivel úgy ismerkedsz meg, hogy
0: ja, hát az edzőteremben? Szerintem nem feltétlenül, hát max ez, hogy kialakul előbb-utóbb egy ilyen arc szintjén történő felismerés, ismerettség, aha, és akkor már egy köszönsz ezeknek, akkor ott már lehet, hogy egy-két ilyen kis gondolat elhangzik, hogy valami pár mondatos izé, tudod, kommunikáció. De olyan nagyon nagy kapcsolatépítések nem voltak, mondom, itt azért hozzátenném, hogy, hogy én a téli időszakban jártam mindig, és amint kezdett jó idő lenni, akkor én már úgy kint szeretek pozogni, és lehet, hogy ez miatt is, hogy nem tudtak tartósan kialakulni ilyen kapcsolatok.
1: Á,
0: de hát jó fejek az emberek igazából. Veszélyesnek tűnnek, azt azért tegyük hozzá, hát mindenkiben ott van ez a amellett, hogy neked el kell menni mozogni, tudod, idegen terepre mész, esetleg még edzés terved sincs, és félsz, hogy most akkor ilyen hülyének fogsz tűnni, és ott majd szédelegsz, meg nem tudom, izé nem tudsz majd mit csinálni, mert nem tudod, hogyan kell használni, akkor ez még hozzájárul az, hogy rengeteg ilyen kigyúrt ember van, akik általában ilyen gorombán néznek egyébként. És nem miattad, hanem olyan. Ő alapvetően olyan, igen, tehát ő úgy csinálja az edzését, hogy koncentrál.
1: Az lesz a legkedvesebb ember aztán.
0: Igen, ez megtörténik.
1: Ebben benne van.
0: Igen.
1: Benne van a pakliba.
0: Tehát, hogy tényleg úgy néz ki, hogy nem tudom, nem meredek közelíteni igazából, már a méretei miatt sem, meg ugye az arc kifejezése miatt, meg ugye alapvetően ugye ezek, akik ilyen nagyon fanatikusak, úgy megpróbálják kizárni a külvilágot, sok olyat látok, akinek ott van a nagy füles a fején, hallgatja a zenét, és nem érdekes semmi más, tudod, hozzá sem tud szólni, mert nem hallja, vagy tudod, olyan érzésed van legalábbis.
1: Én akkor megpöcsögtetem a vállukat, mert fáj a mája. Főleg az, amikor tudod, hogy meddig használod a... Hát nem, de van az, hogy meddig használod a gépet, tudod. Ez a tipikus, meg kell kérdezni. És akkor ül, és akkor tudod, hallja, és akkor tudod... Hát akkor megpöcsögtetem, mondom, és akkor tudod, kiveszik, és akkor... És akkor mondom, hogy gép, mennyit használod.
0: Úgyhogy érdekes ez a közeg igazándiból.
1: Nagyon érdekes, nagyon emlékszem még arra, hogy tudod, az nagyon szörnyű. Tehát én nekem mindig ezek az első napok, ezek szörnyűek. És emlékszem, hogy arra, amikor életemben először mentem bélyebb, és az az egyik, amivel kezdtük is, hogy nem tudod, hogy mi mire van. A másik pedig az, hogy érted, eleve már, aki oda jár ezer éve, már pontosan megvannak, hogy ki kivel klikkesedik, és akkor te meg úgy állsz, és akkor mikor magad vagy az olyan nyomorút, mert úgy állsz, és akkor úgy, mikor szünet van, akkor úgy állsz, akkor leülsz, akkor, de most nyomkod a telefont, az megint béna, akkor sétálsz, akkor nem tudom, akkor csinálod megint, akkor...
0: Kellemetlen egy kicsit.
1: Rossz az elején.
0: Sokan a telefon használatba menekülnek egyébként. Igen. Azért is van ez szerintem, mert akárhova nézel, főleg, hogyha ilyen forgalmasabb időben mész, akkor így is úgy is találkozni fog a tekinteted valakivel. Vagy ha más nem, akkor nézel egy gyakorlatot. De nem azért nézed, mert most nem tudom, mik a szándékaid, bárkit érted.
1: Én azért néha azért is nézem.
0: Plusz ott a rengeteg tükör. Tehát előbb-utóbb csak nézni fogjátok egymást valakivel, és ez is egy kicsit ilyen fura szituáció, hogy azért össze vagy zárva sok emberrel, tudod, és tükrök mindenhol, és ott vannak, és közel vannak, és akkor nagyon sokszor már ezt, hogy nem tudsz hova nézni, és kicsit ilyen a padlót nézem, mert nem tudom, hogy álltam a telefon.
1: Meg a mi közegünkben az a legszebb, hogy mindenkiről valamiért azt feltételezett, hogy szerb, és ez nem igaz. És én ebbe beleesek rendszeresen, tudod, és akkor kommentálsz magyarul. Te szoktad csinálni?
0: Kommentálást? Hát nem egyedül szoktam menni, és akkor magamban a motyogni, és akkor ott lehet, hogy
1: fogta
0: bajom esne.
1: Fogta valami nekem olyan súlyt, ami nekem elég nagy, és láttam, hogy jön egy valami csajsz, és levesz két hasonló súlyt. Ugyanazon a részen, ahol én vagyok. És mondom a kollégának, a barátnak, mondom, hogy hát mondom, hogyha most ez a csajszim, ez a kis csajszim, mondom, ezzel fog ugyanúgy mellezni, mint amit én csinálok, mondom, és azt mondom, mindjárt leugrok a hídról, mondom, ez biztos nincs az Isten. És tudod, így próbálom csinálni az egészet, és ő meg majd más gyakorlatot, és akkor utána tudod, így 20 percre hallom, hogy ő is magyarul beszél valakivel.
0: Hoppá!
1: Hoppá!
0: Hát itt állunk, vigyázzék el ezekkel a dolgokkal igazából.
1: Szopító. Na minden, jó, hogy nem valami durvát mondtam, hogy hallod, jó, meg kéne, tudod, de nem volt ilyen.
0: Jó, hogyha régóta jársz, akkor már kialak az ismerettségi kör, akikor rájössz, hogy tök jó fejek egyébként ott is az emberek, tehát akkor már nyugi van. Amíg ez nem történik meg, addig meg ugye vannak ezek az ilyen olyan biztonsági zónák.
1: Na, azok mik?
0: Az egyik ez, hogy haverokkal mész, tehát valakivel, tudod, akkor van egy ilyen biztonsági... Hát zónád lényegében.
1: Az igaz.
0: A másik opció meg szerintem, ami kulcsfontosságú, tényleg az, hogy konkrét edzést tervel menjél. Hogy ne legyen még az a hülye keresgél is, és ott már akkor tényleg el fog menni.
1: De muszáj keresgélre, mert nem fogod tudni.
0: Egy picit, de hogy valami célzottság legyen. Ja. Neked most nem tudom, akkor tudod, mellizomra kell valami, vagy bicepszre, tudod, és akkor gép, akkor ki szabadsúly, vagy mit csináljál, hogy csináljad. Aha. Érdemes konkrét tervel menni, és akkor ilyen célzottnak tűnsz, ilyen határozottnak, és akkor amint ez a kép megvan, vagy úgy érzed, hogy akkor ezt mutatod kifelé, akkor ilyen biztonságosan tudsz ott létezni. Nem lesz, nem fogod magad kellemetlenül érezni.
1: Ez a lényeg. Írja Atti, hogy azt se tudom, hogy volt-e edzőteremben valaha. Hát igen, mert hogy Mert hogy igen, Zatti féle beszólás nekem a kedvencem, hogy az én edzőterem a darálóban van a 20 kg-os zsákok és vödrök. Mert most egy kérlek, valaki írja meg még azt, hogy a hogy ezek a testépítők, ezek lufi emberek, és hogy a falun bárki leemeli őket, de hát hogy ezt még most valaki még írja meg. De hát én, és akkor sőt, még valaki írja, hogy én azért nem járok edzeni, mert félek, hogy túlizmos leszek, ez még hiányzik.
2: Van ilyen is? Még,
1: óf, rengeteg. Tényleg? Nem merek edzeni.
2: Ez olyan, mint ha valaki azt mondaná, hogy az én hibám az a nagy szívem. Az igen, az én hibám.
1: Szóval van ez az ilyen, hogy ez amikor tudja, ezek lufi emberek, mert bead magának egy injekciót szteroiddal, és hirtelen felszed 40 kiló izmot.
2: Nem, érdekes amúgy, hogy nem. Tehát, hogy
1: mekkora
2: időnként egy-két ilyen, számomra is ezeket ilyen felhő embereknek szoktam nevezni, tehát látok ilyet. Azért vannak, tehát érted?
1: De én nem is értem, hogy mire gondoltak.
2: Izmosodik, és akkor még úgy pumpál olyan szereket, ami az elvégzett gyakorlatok után akkor még úgy oda koncentrálja a dolgokat.
1: De ez ilyen nincs, basszus, Zoli, ne haragudj. Ezt nem értem, hogy az emberek még gondolják. Olyan van, hogy a vér ellátja az izmokat a edzés alatt, és ott mindig nagyobb vagy az edzés folyamán, mert ezt úgy hívják, hogy ez a pump, ugye, hogy fel vagy pumpálva. Adott edzésnél, és azért is ott mindig jó csinálni a fotót, utána mindig kicsit visszaesel.
2: Azoknak a szereknek a használatára gondolok, amik direktul a koncentrálják, és olyankor történik az, hogy erre még ráedsz, tehát nem kamuzza el, nem az történik, hogy bead egy injekciót magának, és más csak izmossal ébred.
1: Csak szeretném megérteni, mi az, hogy oda koncentrál, az mit jelent?
2: Mit tudom én, protein, por, stb. Tehát, hogy úgy érvényesül a szervezetben az elvégzett munka, hogy abból ténylegesen valami komoly izomzat tudjon növekedni, esetleg egy picit gyorsabb ütemben, mintha mondjuk te ezt természetes úton végeznéd el a megfelelő kajáknak a kiválasztásával. De nyilván már az olyan fajta táplálkozás, hogy nem tudom, te ilyen tudod, kizárólag csak csirkehúst teszel, meg tojást, meg tudod, ez a nagyon szélsőséges hozzáállás, tehát nyilván ez is a részét képezi ennek. Ezekre az emberekre gondolok, hogy látszik rajtuk. Létezik az a típusú izmos ember, aki valahogy úgy arányosabban oszlik szét, és van az, akinek túl nagy a keze. Tudod? Érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy ezeket gondolják lufi embereknek, aki kvázi fölfújja magát. Világos számomra egyébként természetesen az, hogy ez nem így történik, hogy akkor beveszi, és akkor
1: popáj,
2: popáj, tudod?
1: Igen.
2: Tehát, hogy rengeteg edzés van ez mögött, csak ott egy kicsit így érzek egy pici ilyen tudott túlzást. Ahogy kialakult az a fajta kép a konditermi hát izomzatra gyúró emberekről, hogy tudod, így fölül így nagyon izmos, és akkor ilyen pálcika lábai vannak.
1: Jó, abban van valami, mert én is utálom a lábnapot.
2: Ezért mondom, hogy ez egy picit aránytalan, de ez csöppet sem azt jelenti, hogy most nem tudom, ki miben erős. Az meg a másik, amúgy meg csak ennyit tennék még hozzá, hogy különböző sportok vagy erőkifejtések, ha súlyemelésről beszélünk, és akkor ezt párhuzamosíthatjuk valamilyen, bármilyen módon is mondjuk a fizikai munkával, tehát azok úgyis ügyesebbek lesznek abban a munkában, mert ők azt végzik, ezek az emberek pedig jobbak lesznek az súlyemelésben, meg a nem tudom, ezekben a gyakorlatokban, a végzésében, mert ők meg ezt csinálják igazából. Ezt onnan lehet látni már igazából, hogy én is, amikor nem tudom, elmentem olyan ismerősömmel, aki rengeteget fut és nagyon jól fut, és tényleg elképesztő kondia van, elmentünk biciklizni, ő nagyon nem igazán biciklizik, én meg folyamatosan azt csináltam. És nem bírta tartani a tempót egy idő után. Igen, mert teljesen más fajta képen hasznosul a szervezetben, vagy érvényesül ez a fajta mozgás.
1: Hát amúgy igen, hát ebben van valami. Van benne, az nagyon fontos, amit mondtál, tehát hogy ne keverjük a szteroidokat, a proteint, a kreatint, meg ezeket a dolgokat, ez nagy egy kalap alá vegyük, de hát ezt inkább olvassatok utána, hogyha valakit ez érdekel. Azt mondja Dénes amúgy még mindig reflektál erre a diktálásra, azt mondja, sziasztok, jó dolog ez a rendszer, mivel én olyan gyorsan írok, mint egy csiga. Úgyhogy lehet, hogy ő most diktál.
2: Praktikus ez, persze. Ez nagyon sokszor szoktam még olyankor is használni, amikor tudnék írni, de egyszerűen nincs kedvem. Nincs kedvem.
1: Azt mondja, tehát, Gábor, amúgy a zsákok a farmakon általában 50 plusz, 5 minusz, tehát 50-55 kilogrammosak a zsákok, kukorica, búza, ezeket kell emelgetni. Ez biztos, hogy haláli lehet, de hát, hogy ez még egészen elképesztő. Hát jó, én nem tudom. Milyen zsákok ezek, basszus? Én annyi farban voltam, nem. De igaz, láttam ilyen zsákokat.
2: A cementes zsákok ugrik be, mert az ilyen 50 kilós, a nagy. Az a rendes. Őt én nem
1: Jött egy új. Atti azt, hogy Atti többet nyomtok, de a falusiak kevesebb súllyal kitartóbbak. Mondom, ezek gyerekek milyen üzenetek.
2: Fölösleges összehasonlított egyébként.
1: Ezt most kezdünk átmenni olyan, mint az Android meg az iPhone, tudod? Vagy a vegán meg a húsevő meg a tudod?
2: De igazából tényleg, tehát hogy mondjam, fölösleges azzal idézélesen nyugtatni magunkat, hogy azért nem megyünk el sportolni, mert én kisportolom magam a munkán. Egyszerűen csak döntés kérdése. Ha van kedved, menj el sportolni, ha szeretnél sportolni, vagy nem tudom, valamit elérni abban, legyen szó kinézetről, vagy kondíció elérésről, vagy bármiről, teljesítmény elérésről. Ha nem, akkor meg nem. Én emögött érzek egy ilyen túlzás, hogy tudod, azzal, tudod, hogy az a téma, hogy azért nem megyek el, mert én amúgy is tudod kidolgozni. Oké, hát na, hát nincs ezzel
1: nekem, nekem az az érdekes, hogy vannak általános összetűzések, és három kategóriában látom ezt állandóan. De hát, hogy most nem rossz, de én ezt el kell én mondjam, mert megőrülök már tényleg, és nem akarok senkit megmondani, de mi van az, hogy az almás telefonos csak használja a telefonját. Az androidos mindig elmondja, hogy mi hülye az almás. Pedig az csak ül, azt csinálja a dolgát. Tehát meg se szólalt, de elmondja, hogy te hülye vagy, az biztos. Utána, amikor elmegyek egy társaságba, és eszünk, vagy valami, akkor én egyszerűen megfogom azt a kaját, kiteszem a tányéromra, megeszem, dumálgatok a többiekkel, stb. A vegán mindenkinek elmondja az első 15 percben, hogy ő amúgy vegán, és amúgy, hogy te nem sírsz, amikor eszed a húst, mert hogy nem hallod a kis, nem tudom, malacnak a síró hangját, amikor a szád...
2: Hát kell törni ezeket a falakat, tudod?
1: Oké, jó, és akkor ugyanez van, hogy tudod, hogy beszélsz az edzőteremről, és amíg a faluról mindig jön valaki, aki el fogja mondani, hogy ha-ha, nem bírod felemelni a zsákot, addig én soha az életben se érzem, tehát nincs ember a földön, aki beszélt az edzőteremről, és amúgy mondja, hogy ja, amúgy falun, nem tudom, én nem tudom, mit tudnék csinálni. Hát honnan jönnek ezek a furcsa összehasonlítások? Azt írja, de én nem bántottam az almásokat, de hát nem rólad van szó, hanem hogy általában ezek azok a
2: igen,
1: témák,
2: ezek a globális forgó dilemmák és viták, így
1: amik
2: van, így
1: mindig valamiért összeütköznek, ugye? De érdekes,
2: igen, igen. Hát talán az egyfajta magyarázat lehet, a sok mellett feltételezem, hogy tudod, ott van az érzés az emberben, hogy én jöttem rá, én voltam okosabb, mondok egy példát mindjárt erre, te almás telefont használsz, nagyon sok pénzért vetted meg, hülye voltál, én sokkal olcsóbban jutottam hozzá ehhez a készülékhez, és elkezdem győzködni magam, hogy ez miért jobb, mint a tiéd, vagy miért legalább ugyanolyan jó, mint a tiéd, érted? És ez kialakít az emberben egy ilyen kényszer, szerintem, hogy ezt ki kell mondani a magából, neked kell segítenie, tudod? Ne menj el gyúrni, menj el dolgozni falura, tudod? Inkább gyere,
1: dobálni. A vegán miért éri?
2: Azért ő is megfejtést tett, tudod, az emberek nagy része az húst fogyaszt, mert ez így működik, ugye, hát 2 millió éve, amióta létező, ugye?
1: Elég régóta.
2: Ez most tegyük zárójelbe, tegyük félre, jöjjünk rá arra, hogy a vegánizmus az sokkal jobb az emberi test számára, és ezt a megfejtést, ezt világgá kell kürtölnie. Segíteni akar szerintem.
1: Nekem van egy nagyon jó barátom.
2: És egy kicsit a maga igazát előtérbe helyezni, tehát az mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye ez a fajta szereplés.
1: Nekem van egy barátom, szerintem. Egy nagyon jó barátom, aki megpróbált vegán lenni. És akkor egyszer eljött velük rostélyozásra, és ott kibírta, hogy ne egyen húst. De már láttam, hogy az, tudod, mikor az orrnyukad úgy tudod, úgy tágul, meg úgy szűkül, tudod, úgy gyorsan, tudod, amikor érzed, hogy a csavap úgy jön.
2: Mint a dob macska, tudod, így repült az orrjukával előre illat felé.
1: És akkor utána a következő alkalommal azt, hogy tudjátok, mi jó ez a vegetárián világ, de adjatok egy tálcsavapot.
2: Én egyszer kipróbáltam, csináltunk egyszer egy ilyen teljesen húsmentes rostélyozást, de csak így otthon, így ketten, és vettem zöldségeket, és amúgy baromi finom. Ezt azért hozzátenném. Zöldségeket sütsz meg rostélyon, így füstösen. Fantasztikusan finom. És tényleg, tehát igazából fújjó laktunk, tehát abszolút nem is gondoltam a húsra, de magában, tehát így most azt elkezdeni hirdetni, hogy akkor a hús vesszen, tehát nem igazából, mert én is szeretem, tehát hogy de na mindegy, hát nem tudom. Érdekes ez. Érdekes, amikor mindenki ilyen, vagy sok mindenki ilyen harsányan szeretne a saját, a maga igazát, tudod, így valahogy.
1: Azt mondja az egyik hallgató, hogy azt mondja, a falusi sportok, például a futás a kombány elől, az elég extrém. Futás a kombány előtt.
2: Hát reméljük, hogy nem üldözi.
1: Futás a kombány után, az kevésbé extrém.
2: Aha.
1: Mondjuk igen, na jó, de hát mindegy, meg... Szóval nem is ezért, hát én emlékszem arra, hogy vannak ezek a különben, meg ezek, én úgy hívom őket, hogy a szuperparasztok, és ez a legjobb indulattal mondom. Ez akkor volt, amikor amikor ilyen 20 pár évesek vagytok, és van mindig egy-két falusi barát, aki irreálisan erős. Általában ez nagyon sokszor nem néztek ki sehogy se, de tudod, ilyen nagy darab, meg olyan diótorok, stb., de tudod, ilyen látszik rajta, hogy ez nem tudom, az embert azt nem megüti, hanem így megfogja így a, nem tudom én, így a fenekénél, meg a nyakán, és átdobja a feje fölött. De hát, hogy tudod, vannak ezek az ilyen szuper humanek, szuper emberek, úgyhogy igen, van mindenféle.
0: Így van, és ez a másik téma egyébként, hogy ezért se válja meg a helyét ez a dilemma, meg ez a vita, amit ilyenkor indít már ki is, hogy tudod, hogy mintha az lenne a célja valakinek. Szerintem a legtöbb esetben az, aki konditermi edzés mellett dönt, meg a gyúrás mellett, az nem feltétlenül azért csinálja, hogy elsődlegesen azért most erős legyen, hanem hogy legyen egy normális testkép, amit ki tud alakítani, amit önmagáról alkotott a fejében, és az esetleg a valóság is megtörténhet.
1: Úgyhogy ezek ilyen, mindig az egész mondatnak vége, hogy amúgy különben annyian élünk itt egymás mellett, meg egymással, hogy tudjátok, szeretet van. Ez a lényeg.
0: Hát nyilvánvalóan, ez a lényeg.
1: Nem az, hogy nem kell itt furkálni egymást így, meg úgy, meg amúgy, hanem szépen menni előre.
3: Yeah.

0: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Szóval az MP4-es lejátszóhoz nekem ilyen tök szép emlékeim kapcsolódnak igazából, mert az első olyan kütyű volt, ami igazából lazábbá tette a vonatos utazást, amikor akkoriban mentem még így Pestre gyakran, meg ilyenek, és emlékszem, hogy nekem volt egy ilyen Sony MP4-es ilyen Walkmanem, milyen tényleg nagyon picike volt, nem is tudom, mekkora az a kijelző. Neked mutatom nagyjából, mint egy ilyen kicsit nagyobb, mint egy nagyobb bélyeg, pici. Mint egy nagyobb méretű bélyeg. Tehát akkor egy kijelzővel rendelkezett, de arra már, tehát miután MP4-es lejátszó, lehetett tenni egyébként videót. Videót.
3: Én erre emlékszem simán.
2: És akkor én butítottam ezeket a filmeket, amiket így sikerült megszerezni, és többek között tudod, hogy mire emlékszem, a világok háborúját, azt így rátettem.
3: Igen, és azt
2: és lehet, hogy itt kéne felállítani egy mércét ezzel kapcsolatban, tehát hogyha jó egy film, akkor egy ekkora kijelző is élvezhető. Én élveztem. Élveztem. Eleinte rettenetes volt, tehát amíg elkezded nézni, az első 5-10 perc az ilyen, hogy én nagyon kell koncentrálni, hogy pont azt lásd, mert minden más lesz, minden más nagyobb, mint az a kijelző, ami körülvesz téged.
3: Az elindító gomb nagyobb,
2: és mint képzeld, a kijelző. És képzeld, hogy előbb vagy utóbb, igazából az megtörténik agyad. Az, igen, hogy rááll az agyad, és elkezd beszippantani a film, és oké, hogy maga a keret az sokkal nagyobb, arra koncentrálsz, és így nézed. És ilyenként teljesen jó volt. Néha úgy tudod, hogyha vannak olyan jelenetek, ahol ilyen, tudod, ilyen távoli képet mutat, akkor ott így bögyörészni kell, akkor nem érted, hogy most mit mutat, mert nem látod. De túl kicsi, de alapvetően szerintem ezen a ponton dőlhet el az a pszichológia, vagy az a fajta megfigyelés ezen a területen, hogy alapvetően, hogyha jó az alkotás, akkor nem feltétlenül számít az, hogy mekkora kijelzőn nézed.
3: Pedig én pont arra jöttem rá, hogy nekem volt egy ilyen...
2: Nyilván van azért egy határ feltételezve.
3: Volt egy időszak, amikor tudod, volt az, hogy ilyen lapos monitorjaink már voltak, ezek LCD monitorok, ugye? De azt már meg tudtuk engedni magunknak, de még ezeket a tévéket nem. Nem is tudom, hogy ez milyen időszak volt, amikor még talán plazmák voltak. Na mindegy, lényegtelen. Csak tudom azt, hogy nekem is, tudod, a szobámba először nem volt rendes tévé, hanem ugye nyilván egy monitor, ami tudod, az se akkora volt, mint manapság. Manapság a 21 meg a 24-es monitor olyan, mint a jó napot, meg a 22-es. Talán egy 19-es monitorom volt, és akkor volt még, emlékszett arra, hogy léteztek tévékártyák a számítógépbe?
2: Nem.
3: Tévékártya, és akkor ezt a tévékártyát, mikor beraktam a számítógépbe, akkor tudtam távirányítóval használni a kijelzőt, és akkor az volt a tévém, és akkor legalább volt tévém, így indult az egész történet, és én azon filmeztem. És emlékszem, hogy én nekem mindig ilyen, ami mindig ilyen nagyon vártam, azokat az első Transformers-eket. Azok, ami nagyon tetszett, mindig szerettem már gyerekkoromban is. És én azt néztem ezen a kis monitoron. És mindig arra jöttem rá, hogy ez nem jön át a kis monitoron. Ezek a filmek tipikusan annyira igénylik a nagy monitort, vagy a mozivásznat, annyi minden történik. Voltak olyan harcjelenetek, amikor azt láttam csak, hogy valami nagyon sok minden történik.
2: Igen,
3: semmit
2: jó,
3: nem
2: hát ez a Transformers az album amúgy is, tehát szinte ott még ilyen sokkal nagyobb kijelzőn is úgy bögyörízni kell, túl sok minden van, túl sok elem.
3: De mondjuk most egy ilyen, nem tudom, mondjuk egy ilyen kis romantikus végjátékot mondjuk, vagy valamit, azt meg lehet nézni, mert ezt az MP4-esen is. Bár a világok harcában azért zajlik.
2: Zajlik, az elég tudtam durva. Tudtam
3: hihetetlen.
2: Nézni.
3: Az a film nekem az érdekes, hogy nyomasztó. Azért varázslatos, mert nyomasztó. Múltkor próbáltam nézni, és annyira nyomasztott, pedig még csak alig múlt el 20 perc, hogy nem bírtam tovább nézni, mondom, kikapcsolom.
2: Hát minden úgy épül fel benne, az a zene is, a hangok, hanghatások, igen. Minden ilyen.
3: Nekem azért van meg ez a film, mert képzeld el, hogy jártunk Pestre, erre a nagy rendezvényre, amilyen vendégségben Budapestre, ez volt a neve. Nagyon-nagyon stram rendezvény volt, és egyik alkalommal, tudom, Juhász Gabiékkal, meg egy jó pár mindenkivel mi is meg voltunk hívva, elmentünk, és a lényeg az volt, hogy akkor mentem életembe először moziba. Mert beszéltük, hogy gyerünk el moziba, mert amikor elmentünk Budapestre, akkor úgy elmentünk mindig moziba, mert hogy az nálunk nem volt akkor még. Vagy legalábbis nem olyan, mint a nagy mozi, mint a rendes igazi nagy mozi. És akkor életem első filmje moziba külföldön, az a világok harca volt. Úgyhogy most ez érdekes, hogy különben megnézni, hogy az a film hányba jött ki, mert akkor kiderülne, hogy mikor voltam először életemben moziba, külföldön.
2: Hát megnézem mindjárt, mert
3: ez nagyon érdekes.
2: 2005-ös.
3: 2005-ben?
2: Uh-huh.
3: Ja, végül is jogos. 2005-ben. És képzeld, én azt is tudom, valamiért ilyen meghatározó maradt az életemben, hogy nagyon korán elvittek engem már moziba. Tudod, melyik volt életem első film, amire elvittek? A Jokeres Batman. Az az eredeti. uh-huh. az a nagyon régi. Uh-huh. Hát én is régi vagyok, szóval, hogy azért gondolj bele, szerintem én ott pár éves lettem, amikor elmentem oda megnézni, most azt is most keresgethetnénk itt a letter, hogy mikor jött ki. Az, amiben még a nagyon gyorsan akartam mondani, de nem Nicolas Cage, hanem hogy hívják azt a zseniális, fantasztikus színészt, aki a Joker-t játszotta.
2: Heath Ledger.
3: Nem, a régi, hát én mikor picike vagyok, most
2: Jack
3: arra
2: Nicholson.
3: Gondolom. Jack Nicholson, így van. A Jack Nicholson-os Batman, az volt az első film, amit néztem. Ja.
2: És próbálom felidézni igazából, de most...
3: Megnézem különben, hogy ugyan mikor
2: Szegeden, jött ki. Szegeden voltunk moziba, akkor még bőven gyerek voltam, akkor a Herkules című rajzfilmet... Vittek el a szülők megnézni.
3: Na igen, rögtön Batmanre vittek,
2: látod? Azért is emlékszem erre, mert egy, hogy nagyon szerettem azt a rajzfilmet, azt a mai napig nagyon szerettem, azt lehet, hogy újra fogom nézni.
3: Na itt van, megnéz, 89-es ez a film.
2: Az régi.
3: 4 éves voltam, képzeld.
2: Az régi. Én akkor még nem voltam moziba.
3: Apám úgy érezte, később. Hogy nekem ezt néznem kell. Szerintem csak meg akartam nézni, és elvitt magával.
2: Igen.
3: De nekem nagyon tetszett, és megmaradt bennem örökre.
2: Meg nekem is megmaradt egy ilyen, amikor apukámmal mentem moziba, az már itt volt, az Vízdába, az egykori Vízda moziba, ugye Godzillát néztük. Az akkor itt, azt
3: én is itt debütáltam.
2: A hányasat. Jó volt az is igazából. Akkor még úgy mentél ki a moziból, mikor így felkapcsolták a villanyokat a vetítés végén, hogy ilyen gázoltál át, az ilyen hatalmas nagy ilyen
3: ricahéj
2: és tökmakhéj dombokon. Durva volt, tényleg elképesztő mennyiség, ilyen mag fogyott, és az így lement a földre.
3: Ez az emberek nem normálisak.
2: Nagyon durva. Tehát, nagyon durva.
3: Ez a ricázás, ti ezt tudjátok enni? Én sose tanultam meg. Engem sokat próbáltak tanítani, de tudsz, ugye egy kézzel biztos.
2: Igen.
3: Hát, de ügyes vagy, én nem tudom.
2: Szerintem úgyis tudom, mint azok a papagájok, hogy beveszel, nem tudom, egy marikkal a szádba, csak köpködött ki a híje. Én valami nem egyébként. De sokszor úgy töröm meg, úgy, hogy tudod, így beveszed az egészet. Azért, mert nagyon szeretjük ezt a sósat, ami kívül sós, és akkor azért tök jó, hogy ilyen sós.
3: Aha.
2: És akkor épp ezért nem csak fogom, hanem úgy beveszem a számba, és akkor ott így meg vagy, hogy kell megpucolni. De kicsit azért az ujjaddal úgy rásegítesz. Nagyon durva egyébként, amikor valaki sokat ricázik, akkor előbb-utóbb ki tudja koptatni a fogát, képzeld. Így középen fogjuk, a metszőfogakkal végezzük ugye a művelet oroszlán részét.
3: Aha.
2: És előbb-utóbb tudnak ilyen kis bevájatok keletkezni a ricázástól.
3: Sok ricázástól, nem?
2: Persze.
3: Úgyhogy állandóan. Nekem a ricáron mindig az jut az eszembe, hogy egy az, amit nem mondasz, valóban a moziban mindig ez volt. Mindenki leköpködte oda. Hihetetlen az elképzelés, de hát így ment. Nem ilyen elegáns popcorn, meg ilyesmi, valamilyen nálunk azt mondta, hogy rica. Bizony azért, mert ilyen ricás bácsik voltak nem tudom, a bejáratnál, vagy valami fogalmam sincs.
2: Meg volt izés. Kokica.
3: Kokis volt?
2: Volt. Szerintem sütötték, persze.
3: Aztán a másik, ami eszembe jut, ugye, hogy a foci meccseken ott mindig megy a ricázás, köpködnek, meg üvöltöznek ott az emberek. Mármint olyan szempontból, hogy abban az időben, amikor még olyan, tudod, ezek az ilyen mindenfelé foci mérkőzés, ilyen ott Szabadkán, meg kishelyesen jártam, pászol barátaim, mindig oda vittek, és akkor, amikor rájöttek, hogy én ezt nem tudom enni, mert mindenki, amíg tudod, izgult és drukkolt, és tudod, így ricált, és nem látod, les volt, meg így ment. Addig én ott megtörtem a fogammal, akkor két kezemmel szedtem szét, és mondják, hogy te ezt nem tudod enni, hát mondom, nem.
2: És akkor próbáltak, az első fél idő.
3: És akkor próbáltak tanítani, hogy kell, hogy oda megpöccinted, és akkor a nyelved, de kilököd a kis magot. És akkor mondom, de érted, az a kis mag, az körülbelül olyan 0,4 centi széles, az én nyelvem meg nem tudom, nagyon nagy.
2: Na.
3: És hogy fér az bele abba?
2: Így elképzeltem, hogy nagy nezői megtöröd, így otthon, és akkor ilyen óvatosan emeled a szállt, és az utolsó pillanatban így kipattan az a mag, és akkor ilyen sikerül eljutatni.
3: Előfordult már. Szóval nem értem, hogy lehet kipöcít egy ekkora hatalmas nyelvem, mert Nem nekem van extra nagy nyelvem, hanem én nem tudom azt olyan picire
2: összehúzni. Valahogy én úgy sem, hogy például fogam közé támasztom, és akkor ott töröd meg, ide így fokozatosan így egyre hátrafelé, akkor ilyen arányosan szépen középen szétnyílik.
3: Eddig
2: és
3: értem.
2: És onnantól kezdve úgy kipöccinted a nyelveddel, úgyhogy hát a szádban, és akkor aztán kiveszed a híjjel.
3: Kipöccinted a nyelved.
2: Meg kell szok, gyakorlás.
3: Na mindegy, és akkor ott már végül 4-en drukkoltak nekem, de sose tanultam meg. Úgyhogy ez nem megy. És akkor a másik pedig azon röhögök, hogy amikor így összejövünk a motoros társaság, és állunk valahol, akkor mindig muszáj ricázni, és akkor hozzák, hogy na, hoztam ricát, nehogy kimaradjon, és akkor mindig áll körül, rágogatják. Szóval nem érdekes.
2: Az a baj, hogy nagyon nehéz vele áll igazából. Tehát én azért nem szeretem úgy magammal vinni. Ez ilyen maxi ilyen esti projekt, vagy tudod, ilyen filmezéshez, sorozatnézéshez, érted, és akkor...
3: De mi köpködöd, vagy nyugiba, hogy csinálod?
2: Igen, le a földre.
3: Nem, de ugye kezedben marad a héja?
2: Nem, kiveszem a kezemmel. nem köpöm meg, akkor menne mindenfelé, tehát nyilván kiveszed a héjat, és akkor beleteszed a tálba, ami erre szolgál.
3: Tényleg, azt lehet, hogy a nagyba is köpted, hogy előre lehet. Megy az egész, tényleg.
2: De
3: tényleg,
2: az a durva, hogy tényleg is előbb-utóbb oda lyukadsz ki, hogy úgy rosszul leszel tőle. Azért nem, hogy is mondjam, nem tartok attól, hogy most nem tudom, így túl sokat eszel meg belőle, mert így ebben a formában szerintem azért sokkal konszolidáltabb a dolog. Mert ez időigényes, tehát az, hogy te nem tudom, megtörd, és igazából tényleg is, akkor nézem, akkor így nem egy nagy tálnyit fogyasztasz el, ebből viszont még kb. Háromszor annyi héj keletkezik, tehát hogy sokkal nagyobb annak a jellege úgy vizuálisan egyébként, hogy a mennyiség úgy nagyobbnak tűnik. Tehát sokkal jobb ez nekem, mint amikor mondjuk, nem tudom, időnként így vettem még régen, most már nem nagyon szoktam egyébként, az ilyen, mi meg van pucolva már, tudod, és kosózat, meg hasonló.
3: Nincs értelme, ugye?
2: Az a baj, hogy ugyanaz az addiktív folyamat indul be, mert valamiért nagyon akarjuk enni, amikor elkezdjük enni mondjuk a ricamagot, de ott meg ilyen nullimit vett, előbb-utóbb így locsolod, így öntöd a szádba abból az acskóból. Tehát kb. Az ötszörösét elfogyasztod annak, mint amikor mondjuk híjastól, vagy híjas verzióban fogyasztod, ugye? Úgyhogy ez igazából szerintem így mindenképpen jobb, de a másik a probléma meg az, hogy én tudod, tehát ilyenkor tudom elképzelni azt, hogy most nem tudom, hogy vigyek magamban egy zacskó ricát, és valahogy elkezdjem, nem tudnám abba hagyni szerintem ott
3: sem. Tényleg,
2: annyira
3: szeretem.
2: Tehát ez annyira addiktív, de ez mindenkivel így van. Tehát, hogy előbb-utóbb nem veszed észre, és egyre gyorsabban szeded a kis magokat, és törögeted, és tudod, most kint vagy valahol, akkor simán tudom képzelni, hogy még nem mennék tovább, mert még ott állok, és akkor ricázok, és állok egy pontos, és nézek valamerre. De nem így működnek az emberek, aki eszi a ricát igazából.
3: Ja, én elnézem, mert mondom, én nem tudok.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: 91.5. A jókedv meg a helyce. Annó reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: De jó, úgy kezdeni megszállni, belekölgök, bocsánat.
3: De részegek.
2: Valami elkapta.
3: Így,
2: ja,
3: bocsánat.
2: Istenem, elnézést, különben. Elnézést. Mi ez, ami repül most? Nyárfa?
3: Nem tudom, legyek.
2: Vagy valami ilyesmit, nem.
3: Ja,
2: Zoli,
3: tudom, mire gondolsz, igen, az a fehér.
2: Igen.
3: Mondok itt a harcosok sorakozóján, igen, szombaton, és pont megjegyeztem én is, ott repült mindenfelé, harcosok sorakozója, de mi mondom így minden.
2: Prózív, ezt engedjük el, ez a harcosok sorakozója.
3: Tényleg, igen,
2: ezt
3: igen.
2: Engedjük el.
3: Igazad van, tehát, hogy
2: ez nem megy át,
3: hogy...
2: nem megy át, próbálkoztunk, tudom, nem tudom, megy át.
3: Az így gyerekeim is így tudják, a bolt az Orika múlt, hogy harcosok sorakozója, igen, az gyerekem, ez nagyon vicces. Nagyon vicces, van egy csoport, gyorsan elmondom. Prozívka, nekadiszád, vagy valami ilyes. És soha nem éltem a prozívkát, soha. Tehát amikor én gyerek voltam, te éltél.
2: Aha.
3: De ilyen rövid ideig, igen.
2: Fél év.
3: Oké. De úgy értem, hogy nem ott nőttél fel, nem. De nagyon sokat. Tehát Szabadka identitás része ez a prozívkai élet. És amikor én voltam gyerek, akkor nem nagyon volt javasolt a prozívkán sétálni, különösen itt, 6 után, mert ez így megvertek. Tehát, hogy ez így,
2: mint a Sanzerizé, kirabolna.
3: Igen, tehát 90-es években ez volt a jellemző. Aztán ma meg már így teljesen más. Tehát ma meg már ez
2: gyönyörű, a második város köz.
3: Persze. Tehát volt, látott-e szebb napokat, látott csúnyább napokat, most megint szebb napok vannak, hál' Istennek. És mit akartam ezzel mondani? És van egy csoport,
2: nyárfa,
3: és oda mindig beteszik az emberek az élményeiket. És én nem vagyok prozívka, nem ott születtem, de hogy én itt beléptem ebbe a csoportba, és van egy szomszédom, ott, ahol most ugye a lakunk, vagy felettünk laknak, és ő egy lelkes posztolója ennek a csoportnak.
2: Na és mit csinál?
3: Hát és mit, ő beteszi még azokat is, tudod, hogy milyen rajzfilmeket, meg filmeket néztek, amikor gyerekek voltak, és
2: akkor
3: megy a veszekedés alatt, hogy egy prozívka csoportban ennek nincs helye, és akkor te igen, mert a prozívkai szellemiséghez hozzátartozott a Tarzan, meg az Agor. És aha, akkor miket beszélsz, és akkor ilyeneken veszekszerek, és zseniális, tehát de én jó, ezt imádom, tehát ez fantasztikus.
2: Ez tényleg haláli.
3: És ott voltunk, volt egy ilyen családi nap, rengeteg minden volt ott szombat délután.
2: De mesélj már, hogy nézett ki, mi az, hogy családi nap
3: családi
2: a prózívkán?
3: Hát van, például kivonult a Tinker Lab.
2: Az micsoda?
3: Gyerekeknek ilyen kísérletek, ilyen fizikai, tudományos kísérleteket
2: hajtani.
3: Ez egy cég, ez egy
2: aha,
3: ez ők van, akkor volt vattacukorfújás, volt...
2: Fújás, az mi?
3: Vattacukor eladó, na így mondtad, valaki fújta vattacukor. Akkor volt, ott volt a Carlo Velliki.
2: Ó, a legendás, a bűvész.
3: Igen, ott volt.
2: Láttam már a produkcióját, volt
3: igen,
2: a stúdióban
3: is. Többször is, igen.
2: De amúgy ügyes ő.
3: Ügyes, nagyon ügyes.
2: Ügyes.
3: Tehát ő is ott volt.
2: Én azért szeretem külön, ahogy, de én ezt értékelem, hogy ő nyilván nem magyar, de megtanult magyarul.
3: Itt szerbül beszél, és itt más az előadás.
2: Imádom tehát, az akcentusát.
3: Igen,
2: olyan
3: zseniális
2: akcentusa van, fantasztikus.
3: Csiribú, csiribá.
2: Igen.
3: Szóval zseniális.
2: Figyelj, most figyelj. De ez
3: de is kapcsolt a Siri erre a csiribú.
2: Olyan, mint a cookie.
3: Igen, igen.
2: Na szóval igen, hát akkor itt komplet ilyen gyerek happy,
3: ja,
2: ez
3: ja,
2: tök
3: ja,
2: jó.
3: Ja, jó volt. Jó
2: na,
3: volt.
2: De akkor de ennek ez volt a lényeg, hogy emberek összejönnek, vagy klasszikus piknik, de hát, hogy székek, kaja.
3: Voltak piknikezők is, akik leterítettek szőnyeget, de...
2: Szőnyeget.
3: Persze a szőnyegeiket elhozták. Törölközőket, igen.
2: Igen. Törölközők. A pokrócokat.
3: Köszönöm, ezt a szót kereste.
2: Pokrócokat meg.
3: Stadiol papírokat.
2: Igen.
3: Celofán. Igen.
2: Sztiropor.
3: Ezeket így leterítették.
2: Tényleg ott van még a Vidán Park? Láttad?
3: Nem, azt hiszem nincs most. Odáig nem mentünk, az a végén volt. Ez inkább ott a játszótér környékén.
2: Füves terület,
3: igen.
2: Na, szép.
3: Volt még.
2: És akkor van valaki, aki ezt vezeti?
3: Nem, hát igazából bárhova oda lehetett menni. Volt ott egy olyan rész, ahol csónakokat hoztak ki, és akkor meg lehetett nézni, hogy ülsz egy csónakban, ilyen vitorlás.
2: Ezt nem értem, az hogy?
3: Hát oda hoztak egy ilyen kisebb vitorlást, képzeld el, így ott volt a szárazföldön. Igen, és akkor be lehetett ott úgy szállni, fotózkodni ott a vitorla, meg
2: minden.
3: Volt ilyen is.
2: Hát ez relatív kreatív. Hát ez kreatív dolog.
3: Igen,
2: hát.
3: Elég kreatív. Volt.
2: Ez így a Csaba, sziasztok, valaki vitt magával laminátot, az meg kellett volna, apa összerakja, mindjárt várjál.
3: Igen.
2: Klik, ott kalapács. Igen. Kicsit,
3: igen. Csempéket is.
2: Megveregeti.
3: Két. Ezek mind voltak, meg hát ugye szokásos volt. Valaki jött és kürtös kalácsot keresett, az pont nem volt. Úgyhogy,
2: jó, mondjuk azért, de tényleg a kürtös kalács abszolút ilyen fesztivál kaja.
3: Az biztos.
2: Fesztivál tanya, vagy valami ilyesmi, de ott akkor mindig kell egy kürtös kalács.
3: Igen.
2: Bár vannak ilyen dolgok, amiket régen ettem. Jó, sokára is fogok, de azért úgy alapvetően bírom. Ő a kemencében sült édességek, ilyen. Tudom, most édességek, arra kalácsokra gondolok nyilván. Azért az adja. Jó, hát nekem ez különben mindig is a rókatanyához fog kötni. Na, nem tudom, hogy hogy keveredtem, mire oda, nem tudom hányszor úgy, hogy ilyeneket sütöttek, de bizony. Sütik, és ez egészen jó, egészen elképesztő, bizony.
3: Süti.
2: Meg hát a vattacukor, ez érdekes, hogy a vattacukrot ki hogy eszi.
3: Ez nagyon érdekes. Sehogy, én nem szeretem.
2: Nem szeretem a
3: vattacukrot? Nem szeretem a vattacukrot, nem.
2: Jó, én mindent szeretek.
3: Még belekóstoltam egyszer-kétszer, és nekem annyi elég.
2: Nekem azt úgy enni úgy, amikor olyan nagyon-nagyon lightos a formája, nekem az úgy nehéz. Én szeretek letépni vele egy darabot, és összenyomkodni. Uh-huh. És akkor bírod rágni.
3: Ja.
2: De úgyis olvad a szádba, különben abszolút. Láttam egyszer egy vattacukor evő versenyt, képzeld, ilyen van Japánban.
3: Ja, hol máshol? Hát
2: hol. Ja, vattacukor evő verseny. És ugye ketten állnak, és 3-2-1, és nyilván eltettenetten a csajszi, aki szerintem a legügyesebben csinálta. Egy fickó meg egy csaj versenyzett, a fickó elkezdte ugye nagyon gyorsan, ugye beletette az egész arcát abba a vattacukorba, igen, így rúdon volt, és elkezdi ugye enni, amennyire bírja. A csajszi meg letépte egy kézzel a rúdról a komplet vattacukrot, összenyomta egész picit, és betömte a szájába. Tudod, mennyi? 2 másodperc abban volt a szájában.
3: Jézusom.
2: Kész, vége.
3: És a komoly gyakorlás áll ez meg.
2: Szerintem tuti. Biztos,
3: hogy ilyen több tuti. Tonnával elfogyasztott.
2: Tuti. De erőlt eszembe különben, hogy vannak ezek a versek, akkor van ez, amikor ugye az emberek veszik, hogy esznek. Ezt hogy hívják? Mukbang? Vagy valami ilyesmi?
3: Ne, ezt nem tudom. Evőverseny, tudom.
2: Nem. Ez az, amikor fölveszik magukat, hogy esznek. De hát, hogy van ez, meg vannak a challenge-ek.
3: Aha.
2: Ugye? És az érdekes, hogy Magyarországon, én nem tudom a nevét a fickónak, de van egy fickó, aki különben elindult, és így folyamatosan olyan videókat gyártott, hogy eszik. Eszik, és hát jó, el is hízott ahhoz képest. És aztán, hogy telik múlik az időben, hát érdekes ez az interneten különben, ugye, hogy mikor mi történik éppen, meg időben az hol van.
3: Aha.
2: Ez a fickó úgy kigyúrta magát, mint a nem normális.
3: Igen, aha.
2: És ott ugyanúgy eszik. És az az érdekes, hogy nekem erőt eszem, hogy nézem ezek, múltkor feljött, nem veled, de ezt, hogy mit nézzük meg a neten, amikor ugye lapozgatjuk az oldalakat. Uh-huh. És én nem értem magamon, hogy miért nézem meg állandóan az Zoli 150. alkalommal, és amikor ül valaki az autóba, és vet magának 6 vagy 8 darab ilyen realisztikus gyümölcsöt, és akkor a banánt, meg a nem tudom mi, ami igazából sütemény.
3: Miről beszélt? Igen?
2: Ami sütemény. Aha. Látod ezeket a realisztikus süteményeket?
3: Nem,
2: igaz,
3: nem.
2: Ez elkerült ez a trend az utóbbi fél évben.
3: Nem.
2: Ilyen sütét nem is ettél.
3: Én trenden kívüli vagyok, nem.
2: Na hát ez
3: nem,
2: érdekes.
3: Nem, tényleg nem.
2: És akkor azokat eszik, már mutatok videókat.
3: Jó.
2: Szóval, és akkor ezt eszik, és akkor az roppan. Hát de legalább ezt tudjad.
3: Jó, mit viccelek, jó, persze.
2: Jó,
3: oké. Hát de jó, nem, bocsánat. Ez tényleg így tudom, hogy az én szegénységi bizonyítványom, szégyen, tudod, de nem.
2: Hogy nem dobta föl neked
3: az algoritmus. És akkor ezek ilyen gyümölcsre emlékeztető sütik?
2: Persze, úgy néz ki abszolút. És ezt realisztikus, akkor eszik, és akkor roppan, meg folyik ki a töltelék, meg a nem tudom, és akkor én ezt meg nézem.
3: Aha.
2: Nem tudom miért. De akkor nyilván, mivel ezt megnéztem, akkor feldobja ugye ezeket az embereket, akik ugye azt csinálják, hogy folyamatosan vesznek valamit, bejönnek a kocsiba és eszik. És akkor mesélek róla, hogy ez ilyen, meg olyan fidome, meg stb. Ezek mind kivétel nélkül rettentően sovány emberek. Hát de ebből él a fele? Hát hogy sovány?
3: Hát biztos rengeteget edzenek is mellettem, sportolnak, nem? Vagy
2: de hogy? Hát megeszik egy 8000 kalóriát a tegy ültőjébe. Mit csinál? Reggelt estig fut? És aztán a fél órában pedig éppen eszik?
3: Nem tudom. Lehet.
2: Hát ezt én sem értem.
3: Lehet.
2: Vagy utána kihányom. Eskü, nem értem.
3: Mert ez régebben volt divat, ez a kihányom, nem hányom, nem? Ez a, jó, most hát is érkező, létező, többesteséges, csak hát volt egy időszak, amikor ez nagyon-nagyon gyakori volt. Sokkal szóval több ilyen.
2: Őrület. Nem tudom, hogy ez hogy történhet meg, de történik.
3: Ez egy ilyen toxikus trend volt a nőknél.
2: Hát hogyne.
3: Igen.
2: Hát meg régen az uraknál, nem? Ott valahogy tollal hánytatták magukat, már ez is, hogy erről beszélgetünk.
3: Igen.
2: De ugye, hogy esznek, akkor kimennek
3: hát igen,
2: szünetre,
3: és akkor esznek. Hát igen, ez a szépség miatt is volt a nőknél, ugye ez a...
2: A legkülönbözőbb okok miatt töltelen.
3: Mondd már, hogy hívják ezt a...
2: Bulémia.
3: Igen. Szerintem ez ma is van, csak volt egy időszak, amikor erről nagyon, nagyon sokat beszéltek. Tehát nagyon téma volt ez ott a 2000-es évek elején talán. Elég régen.
2: Hát hogy nem. De hát ez már a múlt.
3: Ez már a múlt.
2: Erről mostanában nem hallunk.
3: Szóval van ilyen trend, hogy akkor gyümölcsöket. Aha. Hát ez jó.
2: De meg fogom neked mutatni ezeket a sütiket.
3: Mutasd meg a sütiket.
2: Hogy lásd, miről van szó.
3: Nekem nem dobja ki az algoritmus, mert
2: Te csak zöldségeket nézel.
3: Fegyvereket nézel.
2: Ja, meg fegyvereket? Na, itt van. Szerintem most megmutatom neked, szerintem fél éve belül valahol enni fogsz ilyet, egészen biztos.
3: Jó.
2: Egészen biztos.
3: Ezt árulják így süti helyeken, mert mint ilyen cukrászdákban?
2: Hogy ne. Csomóan ráálltak erre, persze.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Programajánló.
5: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Most akkor még erről beszéltük egy pár szót, aztán tényleg nem akarok állandóan erre rámenni, mert az emberek szegények itt elkapcsolnak már, de az van, hogy tudod, mindig ez jut eszembe, amikor gyerek voltam, mennyire válogattam. És mennyire mindig csak az van, hogy minden nap más, minden nap, nem tudom, ha másnapos a kenyér, akkor már nem esszük meg mit tudom én. Katasztrófa. Na most felnőttként azért már kicsikét tudsz gondolkozni meg erre-arra. És én nekem nagy meglepetés volt a számra az, hogy nekem ismerősem, akik sportolnak, mint az állat, ilyen halál komolyan, önök az étrendük nagyjából ugyanaz. Ergo, vasárnap nem 20 deka csirkés sütsz meg, hanem megsütöd a napi 300 g csirkédet egy nap a jövő hétre. Uh-huh. Kész. Vesznek kis tárolóedényeket, és most ki mire edz, ki milyen stádiumban van, akkor vagy mellé megy a rizs, vagy a főtt krumpli, vagy minden. De most ajde legyen egy nagyon egyszerű, jó? Tehát fogod, megfogod, az 7x3, az 2,1 kiló, annyi csirkehúst megsütsz, azt szétoszod a dobozokba. Megcsinálod a rizs nagyba, ha nagyon fancy vagy, akkor leszel egy rizsfőzőt. Megcsinálod mellé a rizst, attól függ mennyit teszel, meg mi a lényeg, vagy mire edzel, vagy stb. Azt meg elkészíted, meg megveszed a zöldségkeveréket, készen, fagyasztva, és azt is megfőzöd magadnak, és kiméred egész hétre, és hirtelen van. Reggelire meg bekészítesz ilyen, mármint hogyha most olyat eszel, most érted? Most, hogyha ketózol, akkor nyilván kimarad a rizs, akkor az nem megy bele. Emellé különben tudsz reggelire bekészíteni főtt tojást, egyéb meg reggel mit tudom én, legalább 5-öt, mondjuk az korrekt, vagy ha bész, akkor otthon reggelizni, akkor csinálj rántottát, vagy valami.
4: Ez is az életmódváltás szóval, része, hogy rászoktatod magad arra, hogy akkor az egész ilyen rendszerbe éljél, igen, hogy akkor előre elkészítesz magadnak mindent, és akkor bedobozolod, és akkor viszel, tudod.
3: És akkor viszontlátásra.
4: Igen, nem hülyeség, ez amit én sem tudok meglépni, mert egyszerűen képtelen vagyok rá, úgyhogy, de vannak tök jó megoldások igazából, mondjuk
3: darált húsok, meg annyi minden van.
4: Zöldségről teszem be igazából, a piacon, az ócska piacon lehet venni, ez miatt viszonylag kevésszer jutok ki, sőt, inkább a szüleimet szoktam megkérni, vegyenek, amikor arra járnak.
3: Nekem is zöldség, a szüleim rengeteg segítenek.
4: Aszalt, vagy ilyen szárított. Tudom, hogy ez nem teljes értékű már, meg nincs olyan mennyiségű vitamin, meg jótékony anyag benne.
3: Én ezt nem is vágom benne. Ezeket a dolgokat, amiről te beszélsz.
4: Ez olyan, mint a vegeta, de sokkal nagyobb darabok ezek a kis mini kockák. Répa, zöldség, mindenfajta. Arról hagyma. És ezt megveszed így nagy adagban, és ez gyakorlatilag bármilyen leveshez, amit nem tudom, megcsinálsz mondjuk egy a hagyma alapon, vagy akár egy kockaleves, tudom, hogy nem világbajnok étel, de teledobáld ilyen zöldség, és már kaptál valami pluszt egyébként a napodba, ami meg tök jól esik, és nagyon sokszor ennyi is elég igazából. Jött még egy üzi. Jött? Nem rizs, hanem rizsa. Igen, igen, helytálló a helyes vités.
3: Rizsa, igen.
4: Mégiscsak vajdaságban élünk.
3: Rizsa a kedvenc kifejezésem különben. Amúgy, amúgy rossz, hogy a rizsről beszélünk, mert én amikor olyan edzésben vagyok, hogy kell az erő, akkor megjelenik a rizs az étrendben, meg a főtt krumpli. És ez mind jó, de hogy nekem olyan, akkor mindig eszembe jut azért, hogy én milyen eszméletlenül szerettem a tejberist. Tudod? A végtelenül egyszerű tejberist.
4: Azt.
3: Ez nagyon jó.
4: De ez is olyan, kaja, mint a házi kalács. Tehát, hogy azt akkor én, hogyha elkészítem, akkor az úgy nézzen ki, hogy akkor abban legyen bőségesen tej, legyen alapvetően édes, és akkor a tetejére szórsz kristálycukrot és cimetet, és ropogjon a fogad alatt, ja, amikor eszed.
3: Hát jó, nekem az már jó cukor nélkül, mert én szeretem annyira magát a rizst, meg azt a tejberist. De azért, ha elkap a pillanat, akkor hogy lát? Én sem vagyok hülye, hát nem arról van szó. Hát azért én tudom, mit csinálok, én fogok bármilyen eurókrémet. És egy hatalmas evőkanállal belekeverem. De ilyet már rég csináltam. De még emlékszem rá, hogy azért az nem volt rossz. Lehet ilyen beteg dolgokat csinálni különben. Úgyhogy alapvetően ennyi. Meg tudod, a másik az az, hogy amikor valaki így étrendet követ, azért ne feledkezzünk meg róla, hogy azért az ember nem hülye. Azért tudja az, hogy milyen ízű a fánk, meg a kalács, meg a mit tudom én. Csak egy idő után már úgy egyszerűen tudod, hogy mi annak az ára, és akkor azért nem eszed meg. De amúgy különben, hát hogyne, hát be lehet ezekbe fulladni. Hát vannak dolgok, amik időként felfedezek én is a rossz dolgokba. Például volt egy időszak, nem tudom, egy 6-7 éve, amikor divatba jött ez a fondant. Tudod, így a tortákon.
4: Igen, igen, igen.
2: Én azt egy pillanatban annyira szerettem, hogy volt egy periódus, amikor mindenki az asztalnál, mindenki, általában az emberek úgy vannak vele, hogy azt nem eszik meg, csak én összegyűjtöttem, és akkor én csak azt tettem.
4: Most jó, én tudom, mit imádok így egyébként. Az, amit szintén ott hagynak az emberek, és hát ugye erről már beszéltünk, amikor az ember átapukásodik, tehát ha vannak gyerekek a háznál, akkor nagyon sok maradék ebből megmarad, és akkor megeszi az ember a maradékot. Ne dobjuk ki, tudod, tehát a tiéd meg kell enni, ne veszem kárba. És a tortáknál ez a slag díszítés. Senki, azt... imádom, gyerek. Imádom. Nekem az fantasztik. Hát a... Van olyan, amikor a tortát megsérszem, csak olyan szeretet kérek, ami egy nagy slagréteg, és azt így megeszem. Azért, mert ez olyan cukor, meg hogyha jó, már elkészítem a torta, sok ilyen craft műhely van most már nálunk, akkor torták, ahogy készítek, nagyon finom torták vannak, hála Istennek.
2: Persze.
4: És ott azért veszik a fáradtságot szerintem, és ott rendesen kikeverik a tojásfehérjéből, meg nem a cukorral, és az teljesen más, és az nekem full olyan, mint a sampita, amit meg imádok. Tehát, hogy így én egyszerűen epekedek ezért a cuccért. Általában mindig mindenki ott hagyja, mert pont ez, azt nem eszik meg, nekem az kell, úgyhogy hasonló vagyok én is ezzel, mint te ez a díszítő elemekkel.
2: Jó, majd kellőképpen hülyék vagyunk. Máskor az egyik hallgató nem teljesen érzi, máskor az Eiffel? Máskor? Na mindegy, a lényeg az az, hogy...
4: Le tudtam fogyni, szerintem
2: máskor,
4: ezt akart érni.
2: Máskor le tudtam fogyni 20 kg-ot. Jelenleg pedig csak visszafogtuk az ételek mennyiségét. Este szinte csak zöldségeket eszünk rántottával. Nekünk ez bevált.
4: Az jó kaja. Az jó kaja, az szinte bármikor fogyasztható. Kicsit még ráedzel, akkor meg még jól is hasznosul.
2: Rántott az különben szuper jó.
4: Meg még jobban. Fantasztikusabb, és rengeteg zöldséget bele lehet
2: keverni. Úgyhogy igazából ennyi, és akkor aztán pedig csak arról beszélgettünk, hogy még itt mondjuk otthon, így a családba. Anyu is nagyon hajlik különben ezekre az ilyen egészséges ételekre, ő nagyon-nagyon-nagyon benne van, nagyon el tudja készíteni meg minden. Apám az, aki harcol ez ellen, ő azt mondja, hogy őt hagyjuk békén ezekkel, és ő ilyen klasszikus.
4: De apukád most nem tudom, régen láttam már, de ő az a típus, nem aki ehet, amit akar.
2: Persze.
4: A tök mindegy. Tehát, mindig az a full vékony testalkat, semmi felesleg.
2: Most képzeld el, a tesóm...
4: És szeret jókat enni.
2: Most nálunk a
4: biztos
2: család...
4: Biztos evett már meg egy tepsi baklavát is, biztos. Tudod? Ez az a... Van ez a típusú ember igazából.
2: Nálunk a családban így néz ki. A tesóm, meg én, mi ha nem foglalkoznánk azzal, hogy elmegyünk sportolni, meg étrend, akkor mi valószínűleg jócskán ellenénk hízva. Ilyen aránytalan, ilyen valami amőbák lennénk. De komolyan mondom, hát most legyünk reális. Így viszont...
4: Hülye. Itt a vizet. Hogy bírtál pont most mondani, hogy egyre jó út?
2: Aztán, úgyhogy köztünk van egy... És hogy nem is lépkednék, hanem mi folynál. Hallod ezt a hangot, tudod, jönnek az vekel. Úgyhogy van köztük egy egészséges versengés. Anyukánk is azért valami, anyu kicsit azért küzd ezzel a súly problémával, meg ezzel a kajával. De abszolút rajta van, hogy elkészítse nekünk azt, amit kitalálunk. Tudom, szegény már azt is elfogadta, meg alapvetően támogatja, hogy nem tudom, karácsonykor, és akkor ne legyenek sütemények, meg ilyesmi. És mindeközben, amíg megy ez a sztori, és a tesóm is megéri, számolgatjuk, anyám ebbe partner nagyon, tudod, stb. Apám így ül velünk szembe, az, aki tényleg így nem mozog soha semmit, bár most különben, most elkezdtek mozogni különben valamit, de alapvetően nem sportol, mindent megeszik, amit akar, csokit, tésztát, mákos tésztát, minden, és még egész életében vékony, és az még nem is zavarna, hogy vékony, hanem ilyen 70 plusz évesen is ilyen definiált keze van, ami indokolatlan. Hát így látszik a válla, meg a bicepszet, tudod, úgyhogy nem csinál semmi. Tudod, mi meg így, tudod, emeljük a súlyokat, és tudod, így le kell fogynod, nem tudom, így 14% testzsír, hogy valami látszódjon a kezeden. Tudod, ami akkora munka, mint az állat, ő meg csak így eszi a mákos tésztát. Szóval azért vannak különbségek, érted? Szóval,
4: ez egy szemét dolog a természet részéről.
2: Hát, hogy? De miért nem örököltem ebből semmi?
4: Akkor jöttem erre rá, amikor a Jason Momoa egyszer lenyilatkozta, amikor kérdezték, hogy de mennyit szokott úgy gyúrni egy-egy szerep, és akkor így nevetett és mondta, hogy igazából az a helyzet, hogy ezt így el szokta néha így mondani, hogy ő nem nagyon edz, hanem hogy ő így jött létre.
2: De szerintem ez nem létezik.
4: Nagyjából. Biztos, hogy ráedzett valamennyit, de alapvetően azt mondja, hogy ez a fajta testalkat, ez nála így adott. Most nyilván odafigyel a kajára, hogy mit tudom, bár lehet most már átült róla ilyen, tudod, is ilyen apukásabb lett, és nem lett ő kövér, csak olyan mackósabb típusú lett egy kicsit.
2: Igen.
4: Az utóbbi években, most lehet, hogy azóta már megint lefogyott, vagy nem tudom, de alapvetően, tehát vannak alapvető testi adottságok, amik úgy jönnek maguktól, de hát másnak meg ugye nem. És akkor ez egy ilyen rettenetes előnytelen pozíció, amiből indulik el olyankor.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Én egyszer úsztam ott, nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam, mert gondolkoztam azon, hogy legyek józna. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannon reggeli 91.5.
0: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Mentünk még zenélni annak idején Erdélybe mindenfelé, és most ott járjuk valahol Erdélyt, és este van most már nagyon, megyünk busszal, megyünk egyik helyszínről a másikra.
3: Kiki nyugalomban.
0: Igen, és elég jó kis banda van, volt velünk egy nagyon jó barát, egy cigány muzsikus, és elszámolta magát, és én nem is tudom ilyenkor különben mit kell csinálni, mert nagyon rájött, hogy el kell, hogy menjen egy bizonyos helyre komoly dolgot csinálni, és kétségbe volt esve. És hogy múlt az idő, egyre jobban kétségbe volt esve, és így látott, hogy már nincs jól, és odafordult az egyik muzsikushoz, aki szintén velünk volt, és odafordult, és testvérem, kétségbe vagyok esve, segíts nekem, fogd meg a kezem! És így fogni kellett a kezét, hogy megnyugodjon addig, amíg meg nem állt a busz a következő. Hogy hívják a töltőállomáson? Csak a reakció röhögte, hogy ilyet én nem hallottam, hogy fogd meg a kezem, nem vagyok jól. De kibírta. Úgy rendben van.
3: Szenvedett szegény.
0: De és akkor jöttem rá, hogy igazából én még soha nem jártam. Hála a jó Isten.
3: Ja.
0: Soha. Nem tudom, hogy neked voltak ilyen kalandjai.
3: De ennyire durva
0: de,
3: nem.
0: Azért ezek
3: ennyire durva ezek. Nem, hogy meg kellett, hogy fogják a kezem. Ilyen nem
0: kemény.
3: Volt. Ilyen nem volt, ez erős. Ilyen nem volt.
0: Kemény. Én arra emlékszem egyszer, hogy jöttünk haza, most elnézést, de hát hozzátartozik ezeket az utazásokhoz. Bosznián keresztül utazunk, és, de autóval, szóval az könnyű, ugye, ott állsz meg, ahol akarsz. És itt nekem így, hát nem mondtam, hogy fogják a kezem, de már ott voltam közel, hogy mindjárt megkérek valakit. És jött egy töltőáramhoz, és megálltunk, és én rohanok be. És tudod, hogy a töltőáramhoznak így mögötte van a mellékhelység, és így benyitok nagy vehemenciával. És nem tudom miért, de akkor abban a pillanatban megláttam, hogy ez az úgynevezett csúcsávác van, tudod. És tudom, hogy a legtöbb embernek ez mindegy. De én nekem ott akkor abban az ott pillanatban mondtam, így hangosan így ez jött ki belőlem, hogy na jó van, itt a határ! Nem! Biztos, hogy nem! Tudod, és el is múlt, és nem is kellett.
3: Az angol WC kellett.
0: Az angol WC kellett. Pedig egy csomó ember azt mondja, különben nekik az égvilágon semmi bajuk nincs ezzel a csúcsavacca. Mindenki, mikor elmesél valahol ezt a sztorit, akkor mindig hozzáteszik, hogy a halálkom jönni, kicsikét az orrukat feljebb viszik, és elmondja nekem ilyen tudomáson, amúgy tisztában vagyok vele, hogy az sokkal higiénikusabb, mint az angol WC. Hát mondom, lehet, hogy higiénikusabb, de én akkor sem fogom használni. Mert nagyon durva. Nem, durva.
3: Attila írja, én ilyen szolgáltatást még nem vettem igénybe, de voltam már stoppos, de meg szoktam állni a stopposoknak. Ez is
0: tényleg?
3: Egy jó téma.
0: Stoppos.
3: Ez a megállok-e a stopposoknak.
0: Ú, de nehéz.
3: Uff, hát...
0: Álltam én már meg különben, nem egyszer.
3: Na
0: egyszer
3: és?
0: Cool volt, mert egyszer ilyen nem... Volt nekem ez az Alfa GT, ami...
3: Csak jó nőknek, nem?
0: Hát, de nincsenek jó nők
3: nem,
0: az
3: ugye
0: út
3: szélén.
0: Vagy hát csak úgy...
3: Nem stoppolnak.
0: Nem stoppolnak. De már az sincs különben. Na mindegy, és vagy legalábbis én nem láttam évek óta. Hanem a lényeg az, hogy az mondjuk cool volt, mert mikor volt az Alfa GT, ami egy nagyon cool autó volt abban az időn, sportos, ilyen cool, mint jó zene, minden, gyári subwoofer, Bose rendszer.
3: Gyári zene, igen.
0: Hát igen, tudod, nem az, hogy most teszed bele a teátor, hanem gyár 9 hangszóros, tudod, Bose, meg minden, amit akarsz. És láttam, hogy mentem Zenta felé, szerintem, hogy fiatalok mehettek oda, ilyen 16 évesek, egy fiú meg egy lány. És ők stoppolnak, hát mondom, ezek biztos, hogy nem
3: rablógyilkosok.
0: Nem lesz velük baj, és akkor mindenkik megálltam, leengedtem az ablakot, be a zenét, mondom, mit hallgattok, bár, úgy élvezték, mint az állat, mentünk, értet, pirítottunk, mint az állat. És ez tök jó volt, úgyhogy őket, ez cuki volt, őket vittem.
3: Emlékszem, hogy van az Alfára, az Alfádra, emlékszem én.
0: Az az Alfa az akkor abban az időben az Jaguar.
3: Erős volt. Autó volt.
0: Erős
3: igen.
0: Kocsi. Aztán pedig volt olyan, egyszer meg mentem Kishegyesre. Jó, én arra rengeteget járok, topja a Kishegyes. És áll egy bácsi, egy nagy zacskóval. Hát mondom, állj, mondom, hova megy? Fölvettem Zsedniknél szerintem, Topolyáig megy, mondom, szuper. Csak azt tudom, hogy én nehézesen vettem, hogy beszélgetek vele, arra vezetek, és elkezdtem a műszerfalra pakolni az almát nekem. Tudod, így kedvességből. De mondom, ne pakolja már, mondom, mindjárt Topolyának kanyar meg fog halni mindjárt. Ja. Az almák, mikor megindul.
3: Igen.
0: Úgyhogy lepakolt, de akkor is hagyott nekem almát, nagyon rendes volt különben. De az a durva különben, hogy van nekem egy nagyon jó barátnőm, aki így ülünk egy asztalnál, így többen, feljön ez a stoppos téma.
3: Aha.
0: És kérdezem, mondom, ti mi, mondom, csajok, mert elég jó néz ki, mondom, hogy mondom, ti mertek stoppolni? Hát azt mondja, ő mert régen.
3: Igen.
0: Mert hogy, bár is azt mondja, az van, hogy egyszer így nem tudod, hogy elmenni, és így gondolkodsz, hát akkor stoppol, hát mindegy, stoppol. Stoppolt, és azt mondja, ez az élménye, hogy így stoppol, fölveszik, 10 percen belül rátértek a lényegre. Úgyhogy mondta, hogy többet nem stoppol.
3: Jujjuj.
0: Szóval ez nem csak mese, ilyen van.
3: Hát hogy?
0: De hát ezt most én első kézből tudom, ilyen van, nincsenek, alapvetően nagyon kevés stoppost látok, néha látok. Nem Aha. tudom neked mi a tapasztalatod.
3: Nagyon kevés. Régen sokkal többen voltak, most már eltűntek. Aha. Tehát, hogy eléggé eltűntek azért az utakról. Én ezt látom. Voltak, hogy ne lettek volna? Nagyon is sokan voltak. Stopposok, meg különösen én, ahol emlékszem, itt Szabadkán, vagy hát legalább így a központ felé itt a... hol voltak? Itt az Újvárosházánál elég sok stoppos volt.
0: Ott? Aha.
3: Hát most, hogyha Szabadka belső részéről beszélünk, mármint így központjáról beszélünk, uh-huh. akkor itt igen. Itt van, most írja nekünk a Robi, hogy hova mennek reggel. Ez micsoda? Mi ez a hely? Mi ez a hely?
0: Dobárdán Robi, azért küldtesz, mert annyira ki kell, hogy menjen valahova, és ja, annyira messze. Rossz az út, meg annyira poros, hogy most azt mondja, hogy minden oké, csak most moshatja a kocsit, ez is hozzátartozik.
3: Aha,
0: azt mondja
3: aha.
0: ehhez, hogy a taxis wow. élet ez.
3: Hát igen.
0: De ez jó szürke kocsit.
3: Ott láttam, minden. Akkor láttam, mit tudom én, ilyen palicson is néhány stoppos. Tehát itt, akik ilyen, akik a közelben
0: De sose vannak. Ilyen szép nők, sőt, nem nők.
3: Nem,
0: nincsenek
3: hát
0: nők.
3: Nem.
0: Se fiatal, se idős, se szép, se nem szép, semmi nincs.
3: Ja, ja, ja.
0: Általában
3: ja.
0: férfiak és idősebb férfiak, hát most mit tudom én?
3: Ja.
0: Próbálkoznak.
3: Hát. Próbálkoznak. 60-as években, 70-es években volt ez nagy divat a világon, ez a stoppolás. Akkor mindenki stoppolt, akkor mindenki tudod, ez a hikers. Akkor nem is nem a hikers, hanem ugye ezek a hitchhikers, ugye. Tehát ez a, ugye ez egy külön művészet volt, mindenki így járt mindenhova, de ez abban az időben volt, amikor még más világ volt, a hippi korszakban, és akkor lett ilyen nagyon-nagyon népszerű, nem csak Amerikában a stoppolás, hanem Európában
0: most
3: is, mindenfelé.
0: Van egy ilyen ismerősöm, most halt meg nemrég, de tudod, hogy mi volt az ő különlegessége? Hogy őt így arról ismerték, hogy ő ezt tényleg, én azt hittem először, hogy kicsit kamózik, de aztán így több ismerős megerősítette, hogy nem. Mm-hmm. Ő hát legalább 10 pár évig csinálta az, hogy ő így nem valami kulturális okok miatt valamit ő betrippelt, és valamit sose tudtam teljesen mit csinál, de valamit a kultúrában csinált. Ő a nagy Jugoszláviát fullba stoppal.
3: Aha, hát lehetett.
0: 15-20 évig, vagy nem tudom, meddig csinálta.
3: Meg lehetett csinálni.
0: Többen mondani neki különben, hogy miért nem ír egyszer egy valami kis, tudod, miért nem szedi össze ilyen...
3: Az emlékeit, ja.
0: Ilyen tudod, biztos, hogy te 15-20 évig stoppolsz, tudti, hogy annyi sztorid van, hogy megőrülsz.
3: Persze, hát biztos.
0: Tudti.
3: Hát biztos.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
13: Itt a Panna.

0: Pannon Presszó. A valódi koktein terápia.
1: 8 óra 15 perc van. Szép jó reggelt mindenkinek. Augusztus 4-e van, és a Dominikok, a Dominikák ünneplik névnapjukat. Belekezdünk a Pannon Presszóba egészen 14 óráig. Itt lesz veletek Nagyhegyesi Dávid, az adásvezető technikusunk, és jó magam is visszatértem Ruzsa Edina személyében, úgyhogy én leszek itt veletek ma a mai műsorban. És ezen a csodálatos augusztusi napon nagyon sok minden történt, ami köthető ehhez. Nagyon sokan megszülettek, illetve természetesen más egyéb dolog is történt. 65 éve született meg Barack Obama, amerikai jogász és politikus, az Amerikai Egyesült Államok első színesbőrű elnöke. Illetve 64 éve, amikor 36 éves volt, valószínűleg gyógyszer túladagolás következtében halt meg Marilyn Monroe, illetve 72 éve született Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. De 85 éve hunyt el Babits Mihály, költő, író, és 125 éve született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője, illetve 142 éve született Balázs Béla, költő, író, film, esztéta. És már is jött egy üzenet, köszönjük, szép napot kívánt az egyik hallgató, és hogy jó újra hallani, hát köszönöm szépen. Én is örülök, hogy itt lehetek a csodás kollégák körében, és hogy itt lehetek, és érdekes témákkal készülhettem a számotokra, mert bizony készültem, és már a szabadság utolsó napjaiban azért szemezgettem vele, hogy mi mindent hozzak el nektek ide a nagy visszatérés idejére. Lesz színes téma, és hogy mi is lesz. Hamarosan sport, mégpedig szombaton nagy esemény lesz Budapesten, ugyanis a Real Madrid és a Ferencváros csapata mérkőzik meg a Grupama Arénában. Több mint 30 év után lépnek pályára a csapatok így együtt. Hogy mit várhatunk a mérkőzéstől, ez egy felkészülési mérkőzés lesz. Latolgatjuk az esélyeket, ha nem is feltétlen az eredmények tekintetében, hanem picit így a két csapatról fogunk szólni sportújságíróval, ugye Tóth Tibi lesz a vendégem, ő a mi sportszakértőnk, és belássuk magunkat a focis témába hamarosan, illetve egy fiatal szabadkai tehetség is a vendégem lesz, ugyanis nagyon-nagyon szép eredményt ért el Podgoricán, egy nemzetközi olimpián, egy picit ilyen matematikai számításba vetjük bele magunkat, egy diák lesz a vendégem, és hát vele beszélgetünk majd erről a nagyon szép eredményről, mert hogy ilyen mentális, aritmetikai számolás, írásbeli teszt, utána járunk ennek, hogy pontosan miről is van szó. Illetve arról is hallhattuk a mai műsorban, ugyebár a szülők, tehát anya-apa-gyerek kapcsolat, kikinek tartozik, meddig felelős a szülő a felnőtt gyermekért, és hogy mikor lehet túl sok a szülői beleszólás, pszichológussal latolgatjuk majd ezeket a dolgokat, illetve szó lesz arról is, hogy vannak ezek a különböző műzlik, proteinszeletek, smoothiek, egészségesnek tűnő ételek, ugye, amik talán lehet, hogy be is csaphatnak, hogyha már átlépünk egy bizonyos határt, hát megnézzük, utána járunk a feltüntetett dolgoknak, meddig lehet egészséges, teszem azt, egy smoothie, vagy egy müzli, akár a proteinszelet, és mikor, hát mondhatjuk azt is, hogy nem. Mire figyeljünk oda, egy táplálkozási tanácsadót kérdezünk majd a témában. Úgy gondolom, hogy elég sok témát fogunk érinteni, kezdve a sporttól, a matekon át, a kicsit komolyabb témák, az étkezés, illetve a pszichológiai téma is, ugyebár. Emellett készültem érdekességekkel, program ötletekkel, ajánlókkal, illetve közlekedési, közérdekű infókkal is. És már itt van velünk Tihi is, ő is befutott. Remélem, hogy sokatoknál már megvolt a napindító, akár kávé, akár más tekintetében, mert tudom, hogy nagyon sokaknál egy jó kis kupica pálinka a napindító. Tartsatok velünk a Presszóban 14 óráig, és hamarosan, ahogy említettem, stúdió vendéggel folytatjuk. And it goes a little something like this.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
1: Műsorajánló.
7: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
8: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
9: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: prima che ci s'accade i mali. Buon non presso. A valódik koffeinterápia.
1: Sporttal folytatjuk a műsort, mégpedig augusztus 8-án Budapesten lép pályára a Real Madrid. 31 év után újra találkozik egymással a Fradi, a Ferencváros és a spanyol együttes. Hogy mit is várhatunk ettől a mérkőzéstől, és miért is különleges ez a találkozó, illetve hogy hogyan állnak a csapatok jelen állás szerint a tabellán, ezekről is beszélgetünk majd Tóth Tibi sport újságíróval. Szia!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Dina!
1: Ugye bár ha jól informálódtam, és én is most azért készültem erre a sportra, hogy én is egy kicsit megszakértsem a témát, ugye José Mourinho irányítja majd ismét a spanyol együttest.
2: Így van, 13 év után újra átvette a Realnak a vezetését.
1: Igen, és ugye ők most edzőtáborban vannak.
2: Ausztriában, tehát szomszédban.
1: Igen, mondhatni átruccannak Budapestre.
2: Így van.
1: Viszont ugye a magyar együttesnek is, a Fradinak is azért voltak, illetve lesz még holnap is egy mérkőzése.
2: Igen.
1: És ezt szem előtt tartva, hogy lehet felkészülni erre a felkészülési mérkőzésre, ami hát azért nem kis falat, mert tényleg azért 30 év után, 31 év után ismét találkozni, meg hát azért mindkét csapat nyilván egy ismert, és azért Budapesten ugye a Grupa Marénában szombaton lesz a meccs. Hogy lehet így készülni? Hogyan lehet, mennyire lehet az összetételt, a csapatok összetételét így összeállítani?
2: Ugye a Fradi játékban van, mert játszott már 2 fordulót az Európa Ligába, és játszott ugye 2 meccset az NB1-ben, míg a Real még egy bajnok is sem játszott, mert a spanyol bajnokság ugye később kezdődik. Hát én szakmailag ezt a meccset nem tartom egyáltalán indokoltnak. Komolyan, azért ugye, mert a Fradi már játékban van, ugye majd holnap játszanak Lengyelországban, Európa Liga 3. fordulót, és jövő szerdán játszák a visszavágót, tehát ez nagyon fontos 2 mérkőzés. És a magyar bajnoki meccseket általában mindig ilyenkor elhalasztják. Tehát Győr ellen kellett volna Fradinak játszani a hétvégén,
1: igen,
2: az el van halasztva. De ha a Real meccs nem lenne, akkor is a Győr meccset elhalasztották volna, hogy készülhessenek a lengyelek elleni visszavágóra, tehát legyen egy hét a játékosoknak pihenő.
1: Aha.
2: Mert az fontos. Úgyhogy hatalmas kockázata van ennek a találkozónak, mert valaki megsérül például, mert ugye a Fradi nem teheti meg, hogy a B csapattal játszon. Mert a Real biztos, hogy az A csapattal játszik a legjobbakkal.
1: De akkor ez már ugye biztos? Mert sehol se találtam meg a konkrét, még a mai napig se, hogy kit hoznak.
2: Ez. Hát edzőtáborban ott van mindenki. A legjobb játékosok ott vannak az edzőtáborban. Ugye az a 20 ezer ember azért megy ki, hogy Bellingemet lássa, Mbappét lássa.
1: Hát,
2: nem azért, hogy a B csapatot lássa. Tehát a Realnak a legjobb csapattal kell játszani. A Fradi, ha kiáll egy B csapattal, mert tartalékolja a legjobbakat a lengyeleken visszavágóra, agyon lesznek verve.
1: Igen.
2: Tehát azt a Fradi se teheti meg.
1: Igen.
2: És ha mind a két csapat a legjobbakkal játszik, akkor benne van nagyon könnyen sérülés lehetősége. Vagy az, hogy a kulcsemberek ugye majd kimerülnek, elfáradnak, és a lengyelországi visszavágón, ami nagyon-nagyon fontos, nem tudják azt a teljesítményt nyújtani. Tehát ennek a meccsnek én szerintem anyagi vonzata van, és anyagi okok miatt lesz ez megrendezve. Az MLS is kaszál ebből, meg a Fradi is kaszál ebből, mert ugye láttuk a VB-n is, hogy már a pénz irányít mindent, és ez most itt ezerre a mesét szerintem érvényes mindenképpen.
1: Igen, mert ahogy én is olvasgattam sokat, nagyon sokan cikkeznek itt a pénzről, tehát hogy tényleg itt a pénz lehet az, ami a befolyásoló, és ami miatt idézőjelben mondom, meg vagy létrejött ez a meccs.
2: Igen, láttuk a jegyárakat is, most fejből nem tudom, jegyárakat, de tőle, ami brutális.
1: Bőven voltak szépek, szemezgettem is vele, és a kedves testvérem, ő ott is lesz ezen az összecsapáson, ugye ő nagy Real Madrid szurkoló, és hát nagyon-nagyon szép. Nyilván a Fradi szurkolók részt, tehát 14 ezer forinttól már kapható volt a B középben, ugye a B szektorban a belépő, és hát ott ugye a C szektoroknál ott már bőven 40 ezer forint fölötti volt. Hát a VIP 150 ezer forintról ne is beszéljünk.
2: Csillagászati összegek, ugye?
1: Igen, igen, igen. És ha jól tudom, akkor tegnapig, vagy már kora reggelig, akkor még ugye hát a VIP szektorban volt hely, de tényleg a többi szektorban borzasztóan rövid idő alatt elfogytak a jegyek.
2: Én is így tudom, hogy egy nap alatt, vagy másfél nap alatt elfogytak.
1: Nagyon durván elfogytak.
2: És én biztos, hogy benne tele lesz a stadion, igen. Még a VIP szektorok is tele lesznek, és ugye hát ez jó pénzt jelent a Fradinak. Hát a pénzre most ugye szüksége van mindenkinek, mert a Fradinak is a támogatás megcsappan állítva, tehát muszáj ilyen mérkőzéseket rendezni, hogyha bevételét szeretnének ugye jutni. de szakmai szempontból azért hatalmas kockázatot jelent a találkozó.
1: És ugye, ahogy említettem, több mint 30 év után lépnek ismét úgymond pályára együtt, közösen a magyar és a spanyol csapat, és hát korábban ugye 95-ben léptek pályára, akkor a BL-ben, és akkor először ugye a Madrid 6-1-re nyert, utána meg viszont döntetlen lett.
2: Igen, Pesten döntetlen lett, ugye Madridban érdekes, hogy a Goran Kopunovic lőtte a Fradi gólját, aki ugye szabadkai játékos, akkor a Kuntic és a Kopunovic és a Milovánovicot játszottak a Fradiban, és a Kopunovic lőtte a becsületgólt, majd a visszavágón ifjabb Albert Florian, és ezzel lett ugye 1-1, de ez csoportmeccsek voltak, ugye tehát nem oda visszavágós rendszer, és a Fradi végül harmadik lett ebben a csoportban, a Real és az Ajax mögött.
1: És akkor most milyen eredmények lehetnek? Nyilván így, hogy még nem tudjuk, hogy kik lépnek pályára. Mennyire a nagy aranylabdások és a jeles játékosok, milyen keretek, de tegyük fel, hogy a legjobbak. És tegyük fel, hogy minden a úgymond az elképzelések, tervek, szurkolói tervek szerint alapul, vagy alakul. Milyenek lehetnek? Hasonló eredmények, vagy nem?
2: Hát a legjobbak lépnek pályára mind a két oldalon, akkor szerintem egy egyértelmű Real sikernek kellene, hogy legyen, hiszen minőségileg abszolút a Real Madrid, tehát jobb játékosokkal állnak ki, mint a Ferencváros, ugye Courtois a kapuban, Cucurella, Rüdiger többek között a védelemben, tehát mind világbajnokságot megjárt játékosok, Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Brahim Diaz középpályán, Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo a csatársa, mert egy brutális csapat szerintem. Tehát általában azért igaz, hogy ilyen barátságos meccseken, ha az egyik csapat sokkal jobb is, mint a másik, azért nem alázzák meg annyira, hogy nem tudom, 5-6 góllal legyőzzék őket. Itt van egy ilyen le nem írt szabály, amit úgy általában betartanak a csapatok, hogy ilyen barátságosokon ilyen 2-3 góllal, akkor nyerek, ha jobbak vagyok, és akkor utána leviszik a legjobbakat, és akkor bejön a B csapat, és akkor nem erőltetik túlságosan. Tehát én szerintem a Real ezt a meccset kellene, hogy hozza, mert a Real nem engedheti meg magának, hogy félváról vegyen bármilyen mérkőzést is.
1: Igen.
2: Még hogy a barátságos is, hiszen sok Real szurkoló lesz ugye ott, többek között az öcséd is, tehát nem okozhatnak csalódást a madridiak senkinek, úgyhogy én itt vendéggyőzelmet várok. A Fradinak pedig ugye nem tenne jót egy nagy vereség, és reméljük, hogy nem is nagyon kap ki, mert akkor az önbizalom is azért csökkenne a lengyelek elleni meccs előtt, ami tényleg még egyszer mondom, hogy ugye 4 kört kell teljesíteni az Európa Ligában a selejtezőkben a főtábláig, és ez a harmadik kör lenne.
1: Aha.
2: Tehát hát a lengyeleket úgymond ki kell ütni, és akkor jönne a Trabzonspor utána.
1: De egyébként például teszem azt, hogyha most fellépnek egy jó csapattal, a Fradi, akkor utána tegyük azt, hogy a lengyelek ellen is mennek, tartják a csapatot, akkor ott mennyire várható, és hogyha teszem azt, nem lesz nagy komoly sérülés most szombaton, akkor mennyire várható nehéz mérkőzés.
2: A lengyelek ellen?
1: Igen.
2: Hát a Gonyi Sabzsit annyira nem ismerjük. A lengyel bajnokságban a harmadik helyet ért el, nekik nincsenek ilyen jó játékosak azért, mint a Real Madridnak, de ez egy kellemetlen csapat. Körülbelül Fradi az hasonló erőt képvisel. Uh-huh. Tehát szerintem a lengyelek ellen a nüanszok fognak dönteni. Nagyon sok minden függ a holnapi hazai meccstől. Ott mondjuk a Fradi egy 2 gólos előnyt tudna mondjuk szerezni, egy 2-0 vagy 3-1, akkor lehet, hogy kiúszható lenne a visszavágó mindenképpen. De jobban örülnék, hogyha pihennének a játékosok abban az egy hétben, és nem a Real ellen kellene játszani, de hát most ez van.
1: Hát igen, de egyébként sose tudtam, vagy nem, tehát hogy mennyire veszik például komolyan az ilyen barátságos felkészülési mérkőzéseket így a csapatok, a játékosok, mert ugye idézőjelben mondom, hogy nem komoly a tét.
2: Hát igen, nincs tétje ennek a mérkőzésnek, ugye azt lehet mondani. Tehát, hogyha valaki pályára fut egy Real ellen, akkor nem lehet, hogy ne vegye komolyan. Hiszen lehet, hogy sok játékosnak egyszer adódik az életébe alkalom, hogy Real ellen játszon, akkor nem lehet úgy a pályára menni, hogy akkor félváról veszem, hanem akkor tényleg mindent bele kell adni. És biztos, hogy bele is adnak mindent ők, tudva azt, hogy lehet, hogy benne van a sérülés, de nem fognak biztos tartalékolni a magyar vagy a Fradi játékosai sem.
1: Hát igen, itt azért mind a két oldala, hogy te is mondtad, hogy nyilván a Fradi is azért oda fogja tenni magát, hogyha már a Real ellen lép, nem csak a szurkolók miatt, hanem a
2: saját maguk miatt is, miatt. Persze.
1: Meg hát valószínűleg a Real se fogja megengedni, hogy akkor a Ferencvárostól kikapjonak. Tehát, hogy azért...
2: Hát, a Realnak ugye minden vereség azért blama lenne, tehát bárki az ellenfél, úgyhogy a Real nyerni akar. És ugye a Fradi játékosoknak rengeteg menedzser fogja nézni ezt a meccset. Tehát oda kell tenni minden Fradi játékosnak magát, hogy oda is teszik, mert lehet, hogy majd valaki felfigyel egy fiatal magyar játékosra, és lehet, hogy 2 hét múlva már nem tudom, egy másik csapatban fog játszani, mert el fogja adni a Fradi.
1: Egyébként ez mennyire adhat reális, mondjuk úgy képet a Fradinak a jelenlegi erejéről, hogy egy ilyen nagy csapattal lépnek pályára? Mármint, hogy a jelen fél ellen lépnek pályára, tehát hogy a Reállal.
2: Hát igen, most ez a mérkőzés, tehát a Real jött, ha nem a Real lehető távolodik Ausztriába, akkor nem a Real játszanak, hanem másik csapaton szerintem, úgyhogy így, hogy a, hát a Fradi az ugye tudjuk, hogy a bajnokságban nem a legjobban kezdett, ugye a Pakstól kikapott, a Vasassal döntetlen játszott, tehát két arca van a Fradinak, két arca volt az elmúlt szezonban is, azért nem sikerült a bajnokságot ugye megnyerni, Európa Ligában jó szerepeltek, és két arca van most ebben a szezonban is, nagyon úgy tűnik.
1: Teszem azt, én vagyok a fogadóiroda, akkor mire fogadnál? Milyen eredményre fogadnál?
2: Hát én mindenképpen akkor kettesre játszanák, tehát a Real győzelemre fogadnák, de Fradi ellen nem nagyon szoktam fogadni, úgyhogy lehet, hogy akkor nem játszanak. De szerintem, ha most mennyi egy 1-50-1-60 mondjuk a Real Madridra például, egy döntetlenre lehet, hogy 3-as szorzó is, a Fradi győzelemre lehet, és sokkal több egy 5-ös-6-os mondjuk.
1: Meglátjuk, hogy milyen eredmények fognak születni. Én, hogyha kellene fogadni, akkor én azt mondanám, hogy 5-2 lesz. Most így a hasamra csaptam, úgyhogy nem követem egyik
2: kinek
1: csapatot
2: Reálnak, sem. Kinek, Reálnak vagy Fradinak?
1: Reálnak.
2: Reálnak.
1: Igen. Utána meglátjuk, majd beszélgetünk a későbbiekben az eredményekről.
2: Mondjak számszerű eredményt?
1: Akár mondjál te is egyet.
2: 1-3.
1: Legyen. És te is gondolom
2: a Reálnak
1: részére. Na, meglátjuk, kinek lesz igaza. Köszönöm szépen, Tibi, hogy a vendégem voltál.
2: Köszönöm a lehetőséget, én is.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak, Pannon Rádió.

9 óra 18 perc van, és meg is érkeztem a közlekedési, illetve közérdekű információkkal, mert hogy vannak. Kezdjük először is a közérdekű infókkal. Szúnyogírtás zajlik Törökkanizsa község területén Topolya helyett. Augusztus 2-a és 17-e között kombinált légi és földi szúnyogírtást is végeznek, tehát Törökkanizsa község területén. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, nyilván a méhészeket érinti leginkább, hogy a kaptárokat be kell zárni, és kihelyezni legalább 5 kilométerrel a kezelt területen kívül. A vegyszer hatása egy napig tart. Közérdekű info még, hogy véradási akció zajlik, mégpedig Zomborban, 9 és 13 óra között a Vöröskereszt épületében a mai napon, illetve holnap, tehát augusztus 5-én szerdán is lesz véradás Horgoson, Csókán és Pancsován. Horgoson 8 és 10 óra között a Művelődési Házban, és 9 és 12 óra között Csókán a Vöröskereszt épületében, Pancsován pedig szintén a Vöröskeresztben 9 és 12 óra között. Hogy ne zavarodjatok nagyon össze az időpontokban, vagy a helyekben, fönt van természetesen honlapunkon a pannonrtv.com-on, illetve ami még közérdekű info, nyilván tapasztaltátok már, hogy útlezárás van Szabadkán a Majsai híd környékén, csak az egyik sávban lehet haladni, jelzőlámpa, szemafor irányítja a közlekedést a hídon, és hát a Jován Mikit utca felé, vagy arról nem feltétlen, ugye lehet rá kanyarodni a Majsai hídra. Viszont, hogyha ezt úgy zárójelben, hogy ha hétvégén nem dolgoznak, vagy amikor vasárnap például teszem, azt nem dolgoztak, akkor egyesek nyilván kikerülték, és hát a lezárt helyen is elmentek. Figyeljetek erre, mert tényleg nem lehet tudni, hogy milyen munkálatok zajlanak, és hogy mit csinálhattak épp ott. Hát lehet, hogy utána a járművetek bánja meg. Nyilván mindenki ezt maga dönti el, de azért érdemes ezeket betartani. Elméletileg az építkezés első fázisa ugyebár 7. hónap 31-től kezdődött, és egészen szeptember 26-áig fog tartani, és fontos az is, hogy így ideiglenesen ugye megváltozik az autóbuszok útvonala, mégpedig a 3-as és a 13-as járat útvonala módosult. A részletes közlekedés vagy a megállók megtalálhatóak szintén honlapunkon a pannonrtv.com-on. Érdemes oda felmenni, és utána olvasni ezeknek a dolgoknak, hogy utána nehogy várakozzatok véletlenül rossz helyen, és lekissétek a buszt meg az időpontot. Ami a közlekedést illeti, Palicson még mindig aktívak a rendőrök, mégpedig a Szabadka felől érkezőket mérik, és ott vannak a Lukoil töltőállomásnál, benzinkúton, illetve Zobnaticán is ott voltak, mégpedig egy Skoda járműből, és a Szabadka felől érkezőket mérték. Ami a határt illeti, a Border Watcher applikáció szerint a Kelebi a Tompa átkelőn van 45 perc várakozás, a Horgosi autópályán több mint 20 perc, a Királyhalom másodhalom átkelőn pedig több mint 10 perc. Ami a visszautat illeti, a Röszke 2, Horgos 2-n szintén van várakozás, 20 perc, a többin vélhetően nincs, vagy még nincs. Ha van esetleg információtok, akkor írjátok meg nekünk a 063 621 605-ös SMS számunkra.

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
7: Média támogató a Pannon RTV.
0: A 91,5 MHz-en.

0: Tegnap volt a görög dinnye világnapja, és összeszedtem pár érdekességet, hogy miért is érdemes fogyasztani. Nagyon finom is, meg hát magas a víztartalma, így könnyű frissítő lehet így a nyári kánikulában. Több mint 90% a víz, ezért a hőségben ugye hozzájárulhat a megfelelő folyadék bevitelhez, és segít bizony elkerülni a kiszáradást. 100 g átlagosan 30 kilokalóriát tartalmaz, zsírtartalma elenyésző, ízét pedig ugye főként az ilyen természetes cukrok adják, magas rost tartalmának köszönhetően gyors telítettség érzetet ad, úgyhogy azok is fogyaszthatják, akik esetleg valamilyen diétát, étrendet, meghatározott napi kalóriát tartanak, kalóriaszámot tartanak. És hát jó másnaposság elleni szer is. A dinnyelé tartalmazza a szervezet számára szükséges alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat is. Hogyha előző este felöntöttetek a garatra és túl sok alkoholt fogyasztottatok, másnap csak turmixoljátok össze a kockára vágott görög dinnyét, néhány szelet uborkával, egy lime lével, kevés vízzel, majd adjuk hozzá a menta levelet is, és már lehet fogyasztani. Persze azért nagy csodára nem kell számítani, de azért jó tud lenni a jó kis leves mellé, vagy ha nem is azért mellé, de talán egyik vagy másik lehet választani. Természetes gyulladás csökkentő, a gyümölcs szinte átmossa az ízületeket, támogatja a szervezetben lévő lerakódások eltávolítását, a menopauzát megelőző időszakban javíthatja a szív- és érrendszer egészségét, és a máj funkciók javításában is jótékony szerepet játszik bizony. Egyrészt megtisztítja a májat a toxikus anyagoktól, másrészt annak működését is támogatja, hatására pedig jóval energikusabbnak, fittebbnek érezhetjük magunkat. Hát itt van az egyik kedvence a férfiaknak. Természetes potencia növelőként is működik a görög dinnye, úgyhogy lehet ezt is fogyasztani. Azonban hát nyilván nem feltétlenül lehet nagyon sokat enni belőle. Mégsem ajánlják a szakemberek, mivel túl sok görög dinnye vízhajtó hatású, ezért sokkal többet kell tőle a mosdóba járni. Csökkenti az izomlázat is elméletileg. Egy tanulmány szerint, hogyha edzés előtt görög dinnye levet fogyasztunk, csökkenti a pulzusszámot és megelőzi az izomláz kialakulását. És bár ugye a mindennapokban gyümölcsként fogyasztjuk, a növénytani szempontból a tökfélék családjába tartozik, így közeli rokon az uborkának, a sütőtöknek és a cukkininek is. A legtöbben ugye hidegen, felszeletelve eszik, fogyasztják, szeretik, de egyre népszerűbb a különböző salátákban, vagy fetasajttal, és ugye a már említett mentával párosítva is lehet fogyasztani. És egyébként, hogy a héj fehér része sem feltétlenül kell, hogy a kukában landoljon, egyes országokban savanyúságot, sőt lekvárt is készítenek belőle. Ez nálunk nem tudom, hogy mennyire elterjedt. Legalábbis én még személy szerint nem láttam, vagy nem hallottam róla, hogy valaki ezt így elkészítette volna. Ha ti esetleg csináltatok már otthon, vagy valamelyik ismerősötök rokon készített, akkor írjátok már meg a tapasztalatot, vagy akár a készítés folyamatát, ha esetleg ti készítettétek el, vagy hogy mennyire jó ez. Egyébként bizonyos egészségügyi állapotok esetén érdemes odafigyelni az elfogyasztott mennyiségre, és hát egyeztetni szükség esetén az orvossal, vagy a dietetikussal, például ugye cukorbetegség, vagy egyes vesebetegségek esetén. És a nagy kérdés, ami a legtöbbször feltett, szabad-e megenni és elfogyasztani a magot? Kutatások szerint, hogyha megtisztított és megszárított dinnyemagot fogyasztjuk, kifejezetten jót tesz a szervezetünknek, mert kiemelkedően magas a tápanyag tartalma, és ugye benne vannak a proteinek, a vitaminok, ásványi anyagok, amik segítenek a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelemben, megelőzik a szemproblémákat, és javítják a kognitív képességeket és a memóriát. Ez viszont azért tegyük hozzá nem azt jelenti, hogy most el kell kezdeni ész nélkül enni és nyelni a dinnye magot. nagyobb mennyiségben nyilván egészben elfogyasztott dinnyemag egyeseknél emésztési panaszokat, puffadást vagy hasi kellemetlenséget is okozhat és válthat ki, mivel ugye a kemény maghéj nehezebben emészthető. Úgyhogy mérlegelni kell. Aki szeretné kihasználni a mag tápértékét, annak érdemes inkább megrágva vagy enyhén pörkölve fogyasztani.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Kerta, a fontana.
1: Ha fürdőszoba,
0: akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 9 óra 47 perc van, és írta Attila, hogy a dinnye híjából készül, és Szerbiában elterjedt a dinnye szlatko. Hát ezt még nem hallottam, legalábbis erről még nem hallottam. Egy másik hallgatónk pedig írta, hogy valamikor fiatal korában napi 4 egész dinnyét megevett és bevésett. Mármint, hogy azt a 4 nagy dinnyét, vagy azokat a kisebbeket, mert a kisebbet az oké, az rendben van. De hány kilós volt az a 4 dinnye, és hogy tényleg azok a nagyok? És hogy görög dinnyéről beszélünk, vagy a sárga dinnyéről, mert az sem mindegy. Ezért 4 nagy egész dinnyét, hát le a kalappal. És egyszerre, egymás után, vagy azért szünetekben, azért erre is kíváncsi vagyok, ez sem mindegy. Úgyhogy erre még várom a választ, vagy erre is várom a választ, mert most már tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Hát én is nagy dinnye fan vagyok, és bőven bírom én is fogyasztani a görög dinnyét. De azért 4-et, még azt mondom, hogy egyet, ha nem az az óriási, mert hát nyilván akkor elég egy fél is. De azért 4-et. Ha tényleg nagy, hát akkor le a kalappal minden elismerése. Részt vehetsz valamilyen versenyben. Egyébként, ha már így a hűsítő és finomság, hát akkor lehet bőven válogatni a hűsítők közül, és lesz is még napotok erre, mert hogy az idei nyár csak ízelítő a jövő éghajlatából, ezt mondta az egyik klímakutató. A klímaváltozás miatt az extrém hőhullámok ma már mintegy 50-szer gyakoribbak, mint korábban. A szakértők szerint pedig a jövőben hasonló forróságra akár minden második vagy harmadik évben is számítani lehet. A mai éghajlat még csak előszele annak, ami a következő évtizedekben vár ránk. Legalábbis ezt jelentette ki, vagy így vélekedik egy klimatológus, a Bágrádi Egyetem fizikai karának tanára, aki azt is elmondta, hogy a napokban is tapasztalt hőmérsékleti szélsőségek az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt alakultak ki, és ez a folyamat visszafordíthatatlan. A szakember úgy véli, hogy a mai éghajlat még csak kezdete annak, ami ránk vár. Jelenleg a bolygó már körülbelül 1,3 fokkal melegebb az iparosodás előtti időszaknál, ezért elkerülhetetlen, hogy a következő 30 évben legalább még 1 fokot melegedjen. Az ilyen hőhullámok gyakorisága a klímaváltozás miatt az 50-szeresére nőtt, és hasonló hőhullámra mostantól minden második, harmadik évben számíthatunk. Arra a kérdésre, hogy mi vár ránk még az idei nyár végéig, azt mondta, hogy a jelenlegi hőhullám súlyos, sőt, nagyon súlyos, és augusztus 9-ig vagy 10-ig fog tartani, a tetőzés pedig augusztus 5-e után várható. A hosszú időszakokkal az a probléma, hogy az emberek átvészelik a 4. napot, de az 5. napon felhalmozódik a hősok, és ekkor kezdődnek a hőhullámhoz és a magas hőmérséklethez kapcsolódó gondok. Ilyen lehet a ugye megnövekedett tűzveszély, a vízellátási problémák és a közegészségügyi kockázatok, az idősek és a krónikus betegek is szenvednek, így a mentőhívások száma is megugrik. Szerbiában egyébként az elmúlt 15-20 évben szinte minden klímarekord megdőlt, legyen szó napi maximális, átlagos maximális vagy havi rekordról. Egyébként per pillanat 33 fokot mutat a hőmérő higanyszál a Szabadkán, és a nap hátra levő részében még melegedni fog az idő. Egyes helyeken a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, úgyhogy mindenki figyeljen oda, vigyázzon magára, és amennyiben teheti, nyilván ne tartózkodjon a napon, amennyiben a munkája is engedi, és nincs halaszthatatlan dolga, és ez még szerda csütörtökön így lesz, viszont talán csütörtökön már kisebb frissítő záporokra számíthatunk, inkább pénteken, amikor talán lehűl idézőjelben a levegő, mert hogy 35 fok lesz akkor is, de ezt már tekinthetjük lehűlésnek, és szombaton vasárnap 33-34 fok körül alakulnak majd a maximumok, viszont éjszaka már esetleg 18-19 fokig csökken majd vissza az érték, úgyhogy akkor vélekedhetünk, vagy reménykedhetünk talán egy kicsit kellemesebb hőmérsékletben. Lehet nyugodtan majd szépen szellőztetni, és kellemesebb lehet talán az alvás, és nem kell folyamatosan a klímákat nyomatni. Már aki bírja, ugye, mert van, aki érzékeny rá, úgyhogy az biztos, hogy fel kell készülni, mert tényleg ma is meleg lesz, és még egy pár napig.
1: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajófenek lett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyón napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai, jelentette ki Alekszandr Szofronievics. Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter Szabadkán tett látogatása során elmondta, már az év vége előtt befejeződnek a munkálatok. A szabadkai vasútállomás mellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak. A tárcavezető a sólyom gyorsvonaton érkezett Belgrádból Szabadkán, vele tartott Gyuro Macut miniszterelnök és Ljubiša Pejičić, a Szerb Állami Vasúttársaság megbízott vezérigazgatója is. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik, Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. A szerb álláspont szerint az akció során etnikai tisztogatás történt, amelynek következtében több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonából, közel 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az évfordulót Alekszandr Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tölti, ahol megemlékezésen is részt vesz. Szerbiában a vihar hadművelet áldozatainak és elűzöttjeinek emléknapja alkalmából a belgrádi Szent Márk templomban gyászmisét tartanak. Sürgős felhívást tett közzé a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet, miután jelentősen lecsökkent a vérkészlet az országban. Különösen az A és a nullás vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból van hiány. A héten az ország több településén is szerveznek víradási akciókat, ezek pontos időpontjai az intézet honlapján találhatók. Szigorította az ellenőrzéseket a szerbiai állategészségügyi felügyelőség, mivel a magas nyári hőmérséklet növeli az élelmiszer romlás és a mérgezés kockázatát. Jelena Ivanyac, a felügyelőség vezetője kiemelte, a piacok igazgatóságával együttműködve ilyen hőségben javasolják a nyitvatartási idő rövidítését, különösen a tejcsarnokokban, ahol állati eredetű élelmiszert árulnak. A felügyelők ellenőrzik továbbá, hogy az eladóknak megfelelő hűtőpultjaik vannak-e. Tej és hús esetében ezeknek 4 és 6 fok közötti hőmérsékletet kell tartaniuk. Ellenőrzik a termékeken lévő címkéket is. A címkén szerepelnie kell a termék nevének, a gyártás dátumának és a lejárati időnek. Azt is vizsgálják, megvan-e az ovális alakú jelölés, amely azt jelenti, hogy a gyártó regisztrálva van az állategészségügyi igazgatóságnál. Ivanyac nyomatékosította, hogy a polgároknak az érzékszerveikre kell hagyatkozniuk, először vizuális kell ellenőrizniük a terméket, a szín, a szag vagy az íz minden változása potenciális kockázatot jelenthet.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén már most 35 fokot mérünk. Marad a sok napsütés és a forróság. A legmagasabb nappali hőmérséklet 39 fok körül alakul. Szabadkán és környékén már most 35 fokot mérünk. Marad a sok napsütés és a forróság. A legmagasabb nappali hőmérséklet 39 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: van Nompresszó? Neked szól.
1: 10 óra 14 perc van, és továbbra is a Pannon Presszót halljátok itt a 91.5-ön. Stúdió vendégeket köszönthetek, mégpedig Miklós Lehelt és Szakál Edinát, és hogy mi is a témánk. Az írásbeli teszten első helyezést ért el Miklós Lehel a 10. nemzetközi olimpián Podgoricán, a mentális aritmetikai számolásban pedig harmadik lett. Itt van most a stúdióban a fiatal tehetség, illetve a felkészítő tanára, ahogy említettem, Szakál Edina, és sziasztok!
2: Szia! Köszönjük szépen a meghívást!
1: Először is Lehelhez fordulnék. Mesélj nekünk picit erről a versenyről. Hogyan nézett ki ez a nemzetközi olimpia? Hogyan kell elképzelni azt, amikor megérkeztél oda? Mit kellett ott csinálni?
3: Először is Montenegróban voltunk, egy nagy sportstadionban, és ott több mint 600 tanuló volt 17 országból, és ott volt először is kettő feladat, ott volt egy mentális rész, meg egy írásbeli rész. Az írásbeli részen, ahol nagyon jó eredményt értem el, ott kikaptunk 120 feladatot, és azt meg annyit feladatot kellett megcsinálnunk, ami meg tudtunk csinálni 12 perc alatt.
1: Ez nem semmi, ez mennyire fárasztott le téged? Akár így mentálisan, mennyire kellett nagyon koncentrálni, vagy mennyire vagy maximalista?
3: Hát nagyon nekem kellett koncentrálnom, hát nem kellett nekem levenni a szemem, mivel nálam ott nézett három tanár is egyszerre. Ott beszélgettek is, de én nem vettem le a szememet, és csak néztem a papírt, és nekem ez nehéz volt, de sikeresen elértem az első helyezetet.
1: Említetted ugye, hogy kaptatok nagyon sok feladatot. Milyen feladatok voltak? Hogyan kell ezeket elképzelni?
3: Hát ilyen plusz-minusz volt. Ment följebb, ha jöttem, négy számjegyű volt, vagy három számjegyű, de öt számjegyű viszont még nem volt.
1: És hogyan számoltál? A kézi számolás, vagy hogyan történik? A ugye fejem, ott nincs számológép.
3: A fejemben számoltam, mivel a tanítónéném Edina, az megtanított engemet a fejemben számolni egy Abacus nevű számológéppel.
1: És mennyire nehéz használni ezt az abakuszt?
3: Ha megtanulod, akkor nem annyira nehéz.
1: ez mondjuk igaz. És melyik feladat volt neked így utólag visszagondolva a legnehezebb?
3: A legnehezebb nekem a mentális rész volt, ahol egy táblára kivetítettek számokat, ami 500 millisekundonként jelentek meg, és ezt össze kell tanni. Itt harmadik helyezetet értem el, és azt kellett csinálni, hogy ha összeadta, le kellett írni a táblára, és meg kellett mutatni egy tanítónéninek.
1: Nem semmi.
3: És ha rossz volt az eredmény, akkor pedig volt három esélyed, ha mind a hármat te elrontottad, akkor pikiestél.
1: Mennyire voltál ideges azért? Mert itt tényleg nagyon sokat gyorsan kell reagálni, és jól kell reagálni, számolni.
3: Itt igen, nagyon itt nagyon izgult, és remegett is a kezem, amikor írtam, de legalább harmadik helyezetet igen. Értem el, az is tudom, nagyon jó helyezés.
1: Nagyon-nagyon, és biztos, hogy a tanítónéni is nagyon büszke rád.
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk.
1: Hogyan zajlott, vagy zajlik a felkészülés egy ilyen versenyre?
2: Hát általában 2-3 hónappal előtte elkezdünk készülni. Ugye ez a verseny június 14-én volt. Előtte valahol március végén volt a regionális, vagyis az országos verseny, azelőtt már elkezdtünk készülni, februárban készültünk az országos versenyre, és ugye valójában az országos verseny után nem hagytuk abba a felkészülést, hanem folyamatosan gyakoroltunk ugye az olimpiáig. Valójában ez úgy nézett ki, hogy hetente, tehát a rendes órákon felül plusz egyszer találkoztunk, ilyenkor csak a versenyfeladatokra koncentráltunk, valamint extra házi feladatot, vagy hát otthoni feladatokat kaptak, amik szintén a versenyfeladatok voltak, hogy felkészüljenek és gyakoroljanak.
1: És mennyire nyitottak a fiatalok, a gyerekek arra, hogy belevessék magukat így a számolásba, megismerkedjenek ezekkel, hogy ne csak a számológép, és ne csak a laptopokon, a telefonokon nyomkodják és számolják ki helyettük tulajdonképpen a számokat és a tudnivalókat.
2: Szerintem nyitottak rá. Igazából akik beiratkoznak, vagy akinek úgy döntenek a szülei, hogy ez érdekli őket, és hogy szeretnék, hogy fejlesszék a gyereküket ebben a mentális aritmetikával, őket mind nagyon érdekli, nagyon gyorsan alkalmazkodnak, és megtanulják használni a szorobánt. Igazából 2 hét után már önállóan tudják használni. Ez egy visszakacsintás arra a kérdésre, hogy mennyire nehéz használni a szorobánt. Igazából ugye a legfiatalabbak, akik beiratkozhatnak erre a kurzusra, ők 5 évesek, és mondom, 2-3 hét után már önállóan tudják használni maguk a szorobánt.
1: És ugye hát nyilván mindent jó fiatalkorban elkezdeni, mert hogy akkor úgy mi hamarabb, ha nem is az van, nyitottabbak rá, de hogy hamarabb a fejbe belevésődnek ezek a dolgok. Ebből a szempontból van egy olyan határ, ami felett mondjuk már nem annyira könnyű elsajátítani? Mondjuk így.
2: Igazából ugye úgy van eredetileg ez a kurzus megnyitva, hogy 5-től 12 évesek iratkozhatnak be, és hogyha még valaki 12 évesen is beiratkozik, akkor ugye van 2 éve, 14 éves koráig, hogy befejezze a 2 éves kurzusunkat. És ugye ez azért van így, mert ugye 14 éves korig ugye a legfogékonyabb a gyerekek agya, konkrétan ameddig ugye befejezik mondjuk a 8 általánost. De nem vettem észre ilyet, hogyha mondjuk valaki 5 évesen, vagy 7 évesen, 10 évesen, 8 évesen, 9 évesen kezdi a kurzust, hogy akkor lenne ezek közt különbség. Igazából, hogyha igyekeznek, mind meg tudják ezt csinálni, de nem vettem ilyen korosztály közötti különbségeket észre.
1: Ugye Lehel tőled megtudtam, mielőtt kikerültünk volna az adásba, hogy ugye most fogod kezdeni az 5-et, és ugye alsós voltál. Mennyire volt nehéz egyrészt fejben megtanulnod számolni, és hogy mikor jött ez a matek iránti nagyon érdeklődés?
3: Hát, amikor én apától megtudtam, hogy nagyon jó matekos volt.
1: Volt kitörről a körlőni.
3: Akkor az volt, hogy én is meg akartam tanulni úgy számolni, mint ő, és akkor erre nagyon jó voltam matekból, és szerintem apa meg anya azt hitték, hogy nekem több, nagyon jó a tudásom, és jó lenne, nagyobb lenne, és ezért apáik megtalálták az aritmetikát, és erre beiratkoztattak, és amikor elkezdtem tanulni, akkor nekem nagyon nehéz volt, de amikor rájöttem a trükkre, akkor pedig minél jobb és jobb lettem ebbe a mentálisba, és utána szerintem Edina látta, hogy milyen nagy tudásom volt, és akkor erre megkérdezte tőlünk, hogy akarok-e menni erre a országos versenyre, és ott nem értem el, nem voltam benne az első háromba, de azért tovább jutottam az országos az olimpiára, Unionba, és így meg ott sokat gyakoroltam.
1: És akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy apa így a példaképed?
3: Mondhatjuk, igen.
1: És akkor nyilván ott a bizonyítás nem csak felé, hanem azért magad felé is, nem?
3: Igen.
1: Milyen tantárgyakat szeretsz még így a matekon kívül, ha kellene választani, mondjuk 3-at?
3: 3-at? Én szeretem az angolt még, a rajzt is, meg a tornát is még.
1: Kell azért a mozgás is, hogy ne csak sokat üljünk, hanem akkor azért mozogjunk is. Egyébként, hogyha félretesszük így a sulit, és mondjuk a matekot, akkor mi az, amit még így szeretsz csinálni, hobbiként vagy szabadidőben?
3: Szeretek focizni, meg szeretek így YouTube-kedni, olyanva YouTuber is akarok lenni, és akkor azt is csinálom, hogy így megpróbálok a YouTube.
1: Ilyen videókat gyártani majd?
3: Igen.
1: Ezt így szeretnéd megvalósítani, ha jól tudom.
3: Igen. És videójátékokat játszok otthon a számítógépemen.
1: És miért akarod azt, hogy elkészítsd ezeket a videókat, akár ugye a számolást illetően, hogy mit akarsz ezzel megmutatni a te generációdnak például, vagy a barátaidnak?
3: Meg akarom mutatni, hogy hogy milyen tudásom van, hogy meg ilyesmi, hogy milyen jó vagyok is.
1: És van-e esetleg következő verseny, amit szeretnél, amire menni, vagy amire már készülsz?
3: A következő verseny, amit amire fogok menni, az szerintem a következő országos verseny lesz.
1: És az lehet-e tudni, hogy mikor lesz, vagy az jövőre esetleg, vagy idén?
2: Hát évente egyszer van, ugye ez idén márciusban volt, van, amikor tavasszal szokott lenni, igazából ez az országos verseny úgy működik, hogy oda mi benevezünk, elviszük a gyerekeket, és akkor igazából ez egy ugródeszka az olimpiához, tehát meg tudjuk nézni, hogy ki az, aki mondjuk bírja a stresszt, ki az, akiben van potenciál arra, hogy elmenjünk tényleg egy olimpiára, ahol nagyon sok országból nagyon sok diák jön.
1: Egyébként ugye nyilván mondhatjuk azt, hogy iskolaidőben hangsúlyt fektettek, nagyon készültök a versenyekre, de mennyire kell az, hogy teszem azt most a nyári időben, egy picit leengedjenek a gyerekek és kikapcsoljanak?
2: Igen, ez is kell nekik persze, hiszen egész évben 10-11 hónapot ugye majdnem folyamatosan tanulnak, suliznak az ő kis agyuknak, ez mind nagyon nehéz és megterhelő egy szinten, szóval persze kell, hogy pihenjenek. Szerintem az abakuszt használatát, vagy ezt a fejben számolást ők ezt nem fogják elfelejteni. Igazából én szoktam nekik adni 2-3 hetente valamennyi minimális kis feladatot, csak hogy tényleg, hogy ne felejtsék el a dolgokat, de emígy nem szoktam őket túlterhelni. Tudom, hogy így is a suliba is biztos van elég kötelezettségük, házi olvasmányok, hasonló dolgok, szóval én tényleg hagyni szoktam őket pihenni is, mert az is kell.
1: Ugye említetted, hogy 5-től 12 évesek azok, akik ugye a kis zsenibe beiratkozhatnak. Hogyan néz ki egyébként itt az oktatás?
2: Hát igazából két csoportunk van, úgyhogy kezdeném akkor a kisebb csoportunkkal, ez 3-től 5 éveseknek van, ezt úgy hívjuk, hogy Numikon, és ugye itt igazából csak a gyerekek a számokkal és a mennyiségekkel ismerkednek, és ezután jön a mentális aritmetika, ami 5-től 12 éves kornak van, ahogy te is mondtad, és igazából hetente egyszer van óránk, ez idén szombatonként volt, hogy jobban beleférjen a hétbe, és hogy legyen idejük a szülőknek ugye elhozni a gyerekeket az órákra. Igazából 2:15 a egy csoportnak az órája, ez úgy néz ki, hogy egy órát matekozunk, utána egy 15-20 perces uzsonnaszünet, és utána még egy órát szoktunk matekozni. Általában az óra egyik részében papíron számolunk, ugye könyveinkben számolunk abakuszon, és a második részben pedig ugye a mentális különböző gyakorlatokat csináljuk, ami olyan úgy néz ki, hogy mondjuk a tévén kivetítem nekik a feladatokat, és akkor ők külön a helyükön a saját kis táblájukra felírják a megoldást.
1: Hogyan lehet teszem azt mentálisan otthon a számolást gyakorolni?
2: Hát,
1: ti hogyan kezditek egyébként így? Tehát mennyi időt hagytok mondjuk arra a gyerekeknek, amikor említetted, hogy kivetítitek, és akkor ő nekik kell gyorsan számolni?
2: Igazából az elején nagyon lassan kezdjük, és idővel ugye emeljük a számok mennyiségét, meg ugye csökkentjük a sebességet. A legelején 3 számmal kezdenek 1 másodpercen, tehát nagyon-nagyon lassan kezdjük, hogy ugye megértsék a lényeget, de ugye valójában, most mondok egy példát, ez úgy néz ki, hogy azt mondjuk, hogy 5, mínusz 2, 3. Ugye ez azt jelenti, hogy kellene raknunk pozitívan 5-öt, utána el kell vennünk ugye 2-t, és még végül hozzá kell adnunk 3-at. És ugye ők ezt úgy oldják meg, hogy valójában mentálisan elképzelnek egy abakuszt,
1: igen,
2: és fejben húzgálják ezeket a golyókat. Tehát nem valójában összeadnak, hanem a képet képzelik el.
1: Igen, én is láttam olyan videót, amikor a gyerek szépen úgy elkezdte és mutogatt, és nem tudtam rájönni, hogy mi, ugye hang nélkül indította először a videót, és nem tudtam, hogy most, hogy miért mutogat. És amikor megnyitottam a hangot, igen, ahogy Leál is próbálja mutatni, úgy láttam, hogy hát ő számol.
2: Igen, a fejben ezeket a kis golyókat húzgálgatják.
1: Egyébként így lehet könnyebb? Hogyha próbálsz mutogatni is?
3: Nekem nem az volt a technikám, de a technikám az volt, hogy én a fejembe elképzeltem az abakuszt, és hogy én egy ilyen kis luxus gyerek vagyok, és akkor azt képzeltem el, hogy vannak robok kezek, én így mondom magamba a számokat, és akkor pedig azok számolnak helyettem, és amikor kész, akkor pedig lemásolom az eredményt a táblára, és felmutatom.
1: És mondjuk otthon ez hogyan néz ki, amikor otthon leülsz, akár így nyáron, hogyha szoktál, nem tudom, hogy napi szinten szoktál esetleg otthon így gyakorolgatni, de akkor ez otthon hogyan néz ki? Szoktál esetleg valamit az abakuszt is akár segítségül venni, vagy próbálsz tényleg csak fejben koncentrálni?
3: Fejben koncentrálni, azt szoktam csinálni. Néha az órán is, ha Edina nem figyel, akkor meg azt szoktam csinálni, de amikor rám néz, akkor így visszaváltok a vakuszra.
2: Igen, van, amikor eljutnak arra a szintre, hogy már nem szeretnék használni fizikailag az abakuszt, viszont ez fontos, tehát először abakuszon tanulnak meg ugye számolni, megtanítjuk őket a helyes használatra, hogyan kell használni, hogyan kell tartaniuk a kezüket ahhoz, hogy helyesen használják az abakuszt, és ezt utána tesszük át, vagy emeljük át egy ilyen mentális részre, ugye ezért is nagyon jó ez a program, mivel a teljes agyat megmozgatja, ugye az agyunk egyik része az képzel, a másik részével pedig számolunk, így a teljes agyat egyszerre tudja fejleszteni ez a...
1: És egyébként az mennyire igaz, hogy reggel, a reggeli órákban nagyon korán reggel sokkal aktívabbak, akár a gyerekek, így a számolás tekintetében, mint mondjuk teszem, az délután.
2: Igazából nekem két csoportom volt, az egyik 9-kor kezdett, a másik 11:30-kor, és a reggeli csoport mindig aktívabb volt. De többen is voltak, úgyhogy...
1: Nehezebb több gyerkőccel egyszerre foglalkozni, mint mondjuk kevesebbel, vagy akár külön-külön?
2: Nem mondanám.
1: A figyelés szempontjából?
2: Nem így mondanám, inkább attól függ, hogy milyenek a gyerekek az adott csoportban, mert hogyha vannak ilyenek, akik kicsit ilyen élénkebbek, vagy bajkeverőbbek, akkor hiába vannak csak hároman, hogyha három ilyen gyereket teszünk össze, de meg kell tanulni velük dolgozni, szerintem ez elég jól sikerült ez az egy év alatt, amióta én ott vagyok az iskolában, úgyhogy...
1: Sikeres további éveket szerintem, mert ne csak hónapokról, meg hetekről beszéljünk, és még egyszer gratulálunk Lehele ez a nagyon szép eredményhez.
3: Köszönöm.
1: És köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Hétfőnként 8 órától.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

10 óra 44 perc van, és férfiak, figyelem, ugyanis már a napi egy csésze jogurt és a rendszeres séta lassíthatja a biológiai öregedéseteket mindössze 12 hét alatt. A kifejezetten könnyen teljesíthető fiatalító praktikára egy japán kutatócsoport jött rá. A szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy a biológiai kor visszafordításához nem szükségesek drasztikus diéták vagy kimerítő edzéstervek. Már 12 hétnyi célzott, de kíméletes mozgás és étrendi módosítás is kimutatható lassulást eredményezett a szervezet öregedési ütemében. Egy tudományos szaklapban részletezett kísérletben 50 és 74 év közötti túlsúllyal küzdő japán férfiakat osztottak 2 darab csoportra. Az életmódváltó programban résztvevők minden nap elfogyasztottak egy adag élő probiotikumokat tartalmazó jogurtot, mérsékelték a kalóriabevitelt, kerülték a cukros üdítőket, valamint hetente legalább 3 alkalommal 30 percet sétáltak. Ezzel szemben a kontrollcsoport tagjai semmilyen változást nem iktattak be a napi rendjükbe. Az első csoport tagjainál nagyjából 2,3%-os lassulás mutatkozott a sejtszintű öregedésben a kontrollcsoporthoz képest, miközben jelentős súlyfeleslektől is megszabadultak. Az eredmények jól mutatják tehát, hogy a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésére és az egészségesebb öregedésre már viszonylag kis, fenntartható életmódbeli lépésekkel is komoly esélyünk, illetve esélyetek van, vagy lehet.

0: Támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
4: Műsorajánló. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Már reggel sem volt hideg, 9 órakor a legmelegebb város Belgrád volt 33 fokkal. Zomborban 32, Palicson és Újvidéken 31, Nagybecskereken és Nagykikindán pedig 30 fokot mértek. A leghűvösebb hely Sjenica volt az Zlatibori körzetben, ahol csak 18 fokot mutatott a hőmérő. Kopaonikon 9-kor 20, Pozsegán 21, Kursumliában 22 fok volt. A nagy meleg augusztus 8-a szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyón napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn áhított csapadék. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik, Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. A szerb álláspont szerint az akció során etnikai tisztogatás történt, amelynek következtében több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonából, közel 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az évfordulót Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tölti, ahol megemlékezésen is részt vesz. Szerbiában a vihar hadművelet áldozatainak és előzöttjeinek emléknapja alkalmából a belgrádi Szent Márk templomban gyászmisért tartanak. sikerült összegyűjteni a teljes pénzösszeget a 22 éves Tamás Borbála gyógykezelésére. Az entai származású lány súlyos daganatos betegséggel küzd, mely olyan szakaszba érkezett, hogy további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenti, amelynek költsége 100 000 euró. Bár a 4 gyerekes család biztosítani tudta az összeg jelentős részét, közösségi összefogásra is szükség volt. A hiányzó 13 000 eurót az utolsó pillanatban sikerült erőt teremteni, így Borbála már el is indulhatott az édesanyjával Németországba. A gyűjtésből a Vajdasági Baráti Egyesület is kivette a részét.
0: Időjárás.
6: ...36 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, marad a sok napsütés és a forróság, a csúcshőmérséklet itt Szabadka környékén 39 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Pannon Rádió.
8: Az interneten

11 óra 17 perc van, és egy programötlettel érkeztem, mégpedig Oromra kalauzolnálak titeket, vagy hívnálak titeket az én kis tülőfalumba, mert hogy hamarosan elstartol a Malom Fesztivál, mégpedig csütörtökön, és ez mindig nagyon-nagyon-nagyon sok látogatót és érdeklőt vonz a településre. Ugyebár az elmúlt héten, hétvégén is sokan ellátogattak, vagy hazalátogattak, mert hogy volt az oromiak nagy világtalálkozója, a Sörfesztivál a településen, és most pedig benépesül, mégpedig a Malom Fesztivállal, ahogy említettem, csütörtökön startol, és a szervezők elmondása, beszámolója szerint vállalkozó kedvűek zsonglőrködni és rubik kockázni is megtanulhatnak, kik próbálhatják magukat számos kézműves programban, agyagozhatnak, illetve Kós Dezső is ott lesz, ő junior primadíjas, aki a népi bőrművességgel is megismerteti az érdeklődőket, de megérkeznek, vagy jelen lesznek a Malom Fesztiválon a Szegedi Csillagvizsgáló munkatársai, akik távcsövezéssel, meteorit bemutatóval és asztrokvízzel is készülnek, valamint a moduláris kollektívát is vendégül látják, akik más izgalmas programok mellett mém workshopot is tartanak. Természetesen az irodalom és a színház sem hiányozhat. Lesznek könyvbemutatók, slam poetry, kiállítások, társasjátékklub is lesz, meg egyéb más workshopok is, és hát a fenntartható kutyatartásról a Kanizsai Frida Állatvédő Egyesülettel beszélgetnek majd, megismerkedhetnek az érdeklődők, és természetesen a gyerekekre is gondoltak a szervezők, mert számos program nyújt majd kikapcsolódási lehetőséget. Egy igazi családi fesztivállá nőtte ki magát. A nappali programokból nem lesz hiány, ez biztos, évről évre nincs hiány. Este pedig még bőven-bőven lehetne hosszadalmasan sorolni, hogy ki mindenki is lép fel és szórakoztatja majd a fesztiválozókat. Nagyon-nagyon sokan, úgyhogy most nem szeretnék nekiállni felsorolni, hogy nagyon valakit kihagyjak. Úgyhogy menjetek fel a Malom Fesztivál honlapjára, Facebook oldalára, ott megtaláljátok majd a fellépőket, hogy mi minden lesz egész biztosan látható. Már zajlik a tábor, a szépítő tábor, ami ugye már tradicionális, július 26-án kezdődött, és a holnapi nappal bezárólag véget ér. Előkészítik a terepet a Malom Fesztiválra, ugye a Malom környékét. Úgyhogy én arra invitálok titeket, hogy látogassatok el a kis településemre, akár még talán velem is összefuthattok, mert hogy nyilván én is haza fogok erre látogatni, és szét fogok nézni, mint minden évben, úgyhogy erre ösztönözlek titeket is. Ilyenkor nyilván több program van a kis településen, mint mondjuk évközben, de természetesen akkor is vannak, viszont vannak ezek a nagyobb események, amik nagyon-nagyon-nagyon sok látogatót vonzanak, és hát ilyenkor a szervezők nyilván a helyiek, a lakosság megértését kérik, és türelmét kérik, mert hogy nyilván ilyenkor nagyon nagy zenebona és hangoskodás is szokott menni, főleg ott a környéken, de hát ilyenkor biztosan vagyok benne, hogy eléggé benépesül Orom, különböző országokból is érkeznek a fellépők és az érdeklődők is. Úgyhogy hát remélem, hogy találkozunk sokatokkal a Malom Fesztiválon.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyen

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Anyának, apának, gyermeknek lenni, ki kinek tartozik, és meddig felelős a szülő a felnőtt gyerekéért, illetve mikor lesz már túl sok a szülői beleszólás. Erről beszélgetünk a következő percekben, mégpedig Újházi Tóth Enikő pszichológussal. Szia, köszöntelek a Presszóban, illetve a vonal túlsó végén. Hogyha a szülő ugye anyagilag támogatja a már felnőtt gyermekét, akkor természetes, hogy vannak elvárásai?
1: Igazából ez nem tekinthető természetesnek önmagában, hogyha már a gyermek felnőtté válik, onnantól kezdve a szülő szerepe inkább támogató szerepé válik, mint sem kontrolláló, irányító szerepé. Tehát egy kisgyermek esetében természetes, hogy a szülő hoz helyette döntést, vagy esetleg a gyermek viselkedésével kapcsolatosan elvárásai vannak. Azonban már a serdülőkorban ennek egy picit meg kell változnia, és már egy serdülőnek is nagyobb kompetenciája kell, hogy legyen a saját életét illetően, sok saját életét érintő döntésekben módosul, és egy felnőtt gyermek esetén, akit már nem feltétlenül nevezünk ugye gyermeknek, de a szülő számára a gyermek marad mindig, a szülőszerep inkább tényleg egy ilyen támogató jelenlétté válik, aminek része lehet az anyagi támogatás, de az anyagi támogatás nem kapcsolódhat elvárásokhoz.
0: És mikor lesz, vagy mikor tart fenn tulajdonképpen ez egy ilyen függő helyzetet? Tehát, hogy mikor segít ugye az anyagi támogatás, és mikor tartja fenn ezt a helyzetet? Ezt a nevezzük függőségnek talán?
1: Egy nagyon jó kérdés. Igazából szerintem általánosítva nem megválaszolható. Ez mindig az adott helyzetre vonatkozva kell elemeznünk. Vannak olyan gyermekek, akik önállóak, de valami miatt úgy alakul, hogy anyagi támogatásra van szükségük a szüleiktől. Ilyen esetben viszonylag ritkán látunk olyat, hogy függőség alakul ki, majd a gyermekben ott van az önállóság iránti vágy is. Ezáltal előbb-utóbb fogja találni azt az utat, azt a módot, amivel teljesen elérheti az anyagi függetlenségét. Azonban vannak olyan gyermekek, akik kevés önállóak, és bele tudnak kényelmesedni abban a helyzetben, hogy akár otthon élnek, nem kell beleadniuk sem a rezsibe, sem a lakhatásba, esetleg a teljes keresetüket önmagukra költhetik, és még közben a szüleiktől is kapnak anyagi támogatást. Ilyen esetben a szülő felelőssége az, hogy egy picit csökkentse, ne egyik napról a másikra szüntesse meg, de csökkentse ezt a támogatás mértékét, és elkezdje arra nevelni a gyermekét, hogy utána, amikor ő már nem tud jelen lenni, a gyermeke akkor is megállja a helyét az életben.
0: Említettem a szülői beleszólást is. Szabad-e, vagy milyen keretek között szabad beleszólni abba, hogy teszem azt, hol éljen a gyerek, milyen munkát válasszon, és hát ugye ott a párválasztás, ami az egyik leggyakoribb, mondjuk úgy konfliktus forrás, mert hogy előfordul az is, hogy a szülő nem feltétlen kedveli a gyermekének a választását, vagy a választott párját.
1: Igen, nagyjából mind a három kritikus pontot felsoroltad, amiből konfliktus alakulhat ki a felnőtt gyermek és szülei között. Itt megint a támogató szerep, amit tudok hangsúlyozni. Nagyon nehéz azt látni, amikor szeretünk valakit, és látjuk, hogy olyan döntést hozott meg, amivel árt magának, vagy ami nem jó a számára. Viszont tudjuk felnőttként, hogy a felnőtté válás és az élet része az, hogy tévedjünk, és ezekből a hibákból tanuljunk, és ilyenkor a szülőknek is nagyon nehéz, de el kell fogadniuk a gyermekük döntését, és támogatni kell őt, és ott kell, hogy legyenek akkor, ha esetleg végül igazuk lesz. Nagyon-nagyon fontos egyébként ilyenkor megkérdezni a szülőnek önmagától, hogy valóban arról van szó, hogy nem jó ez a gyermekének, ez a döntés, vagy pedig arról van szó, hogy ez már az ő kontrollán kívül van, és azért szeretne szólni, hogy ő kontrollálja a helyzetet, mert ő a kontrollában tudja. Nagyon fontos, hogy a felnőtté válás, hogyha gyermek felnőtté válik, ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve a szülő nem mondhat semmit, és nem véleményezhet semmit, de a vélemény és a megmondom neked, hogy mit csinálj között, nagyon nagy a különbség.
0: És ami az érzelmi kötődést illeti, előfordul az is, hogy sok szülőben lelkiismeret furdalást kezdeményez vagy okoz, hogyha a gyerek eltávolodik. Ez miért történhet, és ennek milyen következményei lehetnek, vagy vannak?
1: Önmagában a gyermekek kirepülése után a szülőknek ugye az életük egy része úgymond kiüresedik, tehát lesz egy űr. Előtte hosszú-hosszú évekig az életüknek egy nagyon fontos szerepe volt az, hogy ők szülőként vannak jelen és felelősek a gyermekükért. Nyilván ez a felelősség ez nem szűnik meg teljesen, és mindig felelősnek is érzik magukat, de a felszabaduló időt meg is fel kell tölteni valami olyan tevékenységgel, olyan módon, ami számukra ugyanúgy örömet okoz, és ugyanúgy leköti őket a továbbiakban. Erre ugyanúgy oda kell figyelni a szülőnek is, esetleg a gyermeknek is, de ugyanez megfigyelhető egyébként visszafelé is. Tehát, hogyha egy kontrollálóbb szülőről van szó, akkor a gyermekben is okozhat lelkiismeretfordulást vagy rossz érzést az, hogyha ő nem teljesíti a szülő azon kéréseit, amiket megfogalmaz felé, úgy érzi, hogy ő akkor nem jó gyerek, vagy hogy neki kell felelősnek lennie azért, hogy a szülei jól érezzék magukat, és elégedettek legyenek az ő döntésével.
0: És egyébként miért lehet az, hogy nagyon sokan bűntudatot éreznek, amikor mondjuk a szülőknek mondanak nemet?
1: Mert ez is egy összetett kérdés. Van, akinél így a családi struktúrában kell erre keresnünk a megoldást, vagy se a választ. Előfordul, hogy maga a családi dinamika a gyermekkorban úgy alakul, hogy a gyermekhez, a gyermeki szerephez még kapcsolódik valamilyen szerep. Tehát ide sorolható akár a parentifikáció is, amikor egy gyermek még kisgyermekként felnőtt szerepbe van emelve, és olyan elvárások vannak felé megfogalmazva, amelyeket nem egy gyermeknek kell teljesítenie nagy könyv szerint. Ilyen például nagyon gyakran megfigyelhető egyszülős családok esetén, hogy a szülő olyan felnőtt témákba is bevonja a gyermekét, amelyekben nem feltétlenül kellene. Amennyiben tényleg parentifikációról beszélünk, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy a gyermekek felnőtté válva bűntudatot éreznek amiatt, mert nincsenek jelen, mert felelősséget éreznek a szülő iránt, és úgy érzik, hogy nekik kell a szülőt boldoggá tenni, és a szülő életét is rendben tartani. De vannak enyhébb esetek is, amikor csak arról van szó, hogy még önmagában a felnőtté válás az, ami bizonytalanabb a gyermek számára, és ez az érzés azért jelentkezik, mert nem ment teljesen végbe a folyamat. Ugye törvényi szempontból 16 éves kortól tekintünk valakit felnőttnek, de pszichológiai szempontból ez egy picit hosszabb folyamat, mert magát a teljes önállóságot, a függetlenséget kell elérnie minden felnőttnek, és nagyon nehéz ezt egy születésnaphoz kötni.
0: Igen, és hát ugye ez a 18-as határ, ami ugye a felnőtté válás határa. Viszont nyilván szokták említeni, hogy a fejben való fejlődés az nem mindig mindenkinél, vagy az érettség, nem is a fejlődés határozza meg ez a 18. Viszont, hogyha lehet ezt úgy általánosságban behatárolni azt, hogy egy szülő meddig felelős a gyerekéért. Tehát amint, nyilván ezt nem mindenkinél úgy kell érteni, hogy amint 18 utána elengedés abszolút nem érdekli, de mit mutatnak most nem feltétlen a statisztikák, de hogy így a példák általánosságban, akár egyetem befejeztéig támogatják, akár így, akár úgy, vagy hogyan lehet ezt így érteni, vagy gondolni?
1: Igazából, amit én így látok leggyakrabban az, hogy onnantól kezdik lecsökkenteni a támogatást, vagy inkább ezt az irányítást, ahogy a gyermek megszerzi az első munkahelyét. Egy felnőtt olyan fizetést, amiből fent tudja tartani magát. Tehát, hogy az első munkahely és az anyagi függetlenség feltétlenül jár együtt. Ezért is nehéz így általánosítani. Nyilván, hogyha szakmunkásként keresünk állást, nem feltétlenül fogunk rögtön olyan akkora mennyiségű pénzt keresni, hogy abból akár albérletet tudjunk önmagunknak fizetni, vagy talán házat tudjunk belőle vásárolni. Ugyanez igaz egyébként az egyetemi képzésre is. Tehát, hogy ideális esetben megvan már az összhang addigra, mire eljön ez a kérdés, hogy akkor hol kell nekem meghúznom a határt, mert addigra már átalakul annyira a kapcsolati dinamika a szülő és a felnőtt gyermek között, hogy a felnőtt gyermek is tudja közölni a szükségleteit, igényeit, és a szülő is felnőttként tudja már kezelni a gyermekét, és nem kisgyerekként, akit meg kell menteni, akit életben kell tartania.
0: Záró mondatként, vagy tanácsként talán, mit tudnál mondani a szülőknek, hogy mit érdemes szem előtt tartani, amikor a gyerek felnő? Illetve nézzük meg a másik oldalát, hogy mi az, amit a gyerekeknek, vagy már ugye akkor a felnőtt kamaszoknak tudnál tanácsolni, mert vannak, akik kihasználják, valljuk be, azt, hogy a szülő támogatja, vagy akár érzelmileg mellettük van, nem feltétlenül csak az anyagi részére kell gondolni. Tehát mi az, amit a fiataloknak is tanácsolnál?
1: Egyrészt azt, hogy önállósodjanak. Az egy nagyon jó dolog. Nagyon ijesztő, de az életünk része. A szülőknek is és a gyerekeknek is igazából egyaránt azt tudom javasolni, hogy kommunikáljanak az igényeikről. És ebben a kommunikációban, hogy elindul, akkor meg tud jelenni a kölcsönös elfogadás is a szerepváltozásokkal kapcsolatban, ami nagyon-nagyon fontos ebben az esetben. Tehát akárhogyha a szülő azt érzi, hogy a gyermeke visszaél ezzel a kialakult helyzettel, akkor érdemes ezeket az érzéseit visszajelezni a gyermeknek. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy rögtön elfogadja is a gyermek, de muszáj felnyitni a szemét arra vonatkozóan, hogy ez hosszú távon nem egy fenntartható állapot. De ugyanígy van fordítva is, hogyha a gyermek azt érzi, hogy esetleg túlságosan beleszólnak a szülei az ő életébe, vagy hogy egy ilyen csapdahelyzetbe alakul, hogy került, hogy már önállósodna, de még nincsenek meg a lehetőségei ehhez, akkor megfogalmazhatja a szülei felé, hogy ő úgy érzi, hogy már önállóban is tud döntést hozni, és fontos számára a szülei véleménye, de attól, hogy ők elmondják a véleményüket, nem biztos, hogy arra a véleményre fog ő hallgatni, hanem szeretné meghozni a saját döntéseit, és ez nem azt jelenti egyik esetben sem. Tehát ha a szülő érzi magát úgymond egy csapdahelyzetben, vagy ha a gyermek, hogy a folyamatos támogatás megadása az nem egyenlő a szeretettel. Nyilván a szeretet miatt adjuk meg ezt a támogatást, vagy fogadjuk meg a tanácsokat, vagy fontos számunkra a szülőnek a tanácsa, de attól, hogy azt látjuk, hogy az egyik félnek nem ez már az érdeke, hogy megtörténjen a tanács elfogadása, vagy a támogatás megadása, az nem azt jelenti, hogy a szeretetünk is megszűnik irányában.
0: Hát igen, jó lenne tartani a harmonikus kapcsolatot, megtartani a határokat, vagy legalábbis meghúzni a határokat. Újházi Tóth Enikő pszichológus volt a beszélgető partnerem az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy erről hát a mindennapokat érintő fontos témáról beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen a megkeresést!

0: this.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
5: Ha fürdőszoba,
4: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Tombol a kánikula, akár 40 fokot is mérhetünk, péntekig nem várható számottevő változás. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Év vége felé adhatják át a szabadkai vasútállomás épületét. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula. Egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Már reggel sem volt hideg, 9 órakor a legmelegebb város Belgrád volt 33 fokkal. Zomborban 32, Palicson és Újvidéken 31, Nagybecskereken és Nagykikindán pedig 30 fokot mértek. A leghűvösebb hely Sienica volt a Zlatibori körzetben, ahol csak 18 fokot mutatott a hőmérő. Kopaonikon 9-kor 20, Pozsegán 21, Kursumliában 22 fok volt. A nagy meleg augusztus 8-a szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyó napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta a Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás is, lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hűn áhított csapadék. A dezinformációk veszélyére hívta fel a figyelmet Magyar Péter magyar miniszterelnök a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzet kapcsán. Forstoffer Ágnes köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök meghívására tegnap a Sándor palotában a parlamenti pártok frakció vezetőivel a kialakult helyzetről és annak kezeléséről tárgyaltak. Az egyeztetés után a politikai viták helyett az együttműködés és a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozták.
2: Én azt kérem mindenkitől, azt kértem itt most bent is, hogyha van ráhatásuk a frakcióvezetőknek a saját politikai közösségükre, akkor tegyék azt meg, hogy ezt visszafogják. Ugyanúgy, hogy ne terjesszenek olyanokat, hogy azért, mert egy osztrák duzzasztóműben van víz, vagy a bősi erőműben van víz, az az oka annak, hogy Pakson nincs. Mert hogy ez egyszerűen nem igaz. Ezek átfolyó duzzasztóművek, amelyeket korábban feltöltöttek, sőt most sincsenek teljesen tele, és az a víz, ami befolyik, az ott ki is folyik. Vannak szigorú vízügyi egyezmények, elment a kormány az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára is, személyesen is tájékozódni, a külügyminiszter asszony beszélt is az érintett országok képviselőivel, és mindenki megerősítette, hogy nem kell ezt igazából megerősíteni, mert látjuk a felvételeket a Rajnáról, az Innről, a Duna, egyébként nem a Rajna, de az a Duna mellékfolyóiról, hogy milyen állapotban vannak az osztrák víztározók, üresek.
1: Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik. Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. A szerb álláspont szerint az akció során etnikai tisztogatás történt, amelynek következtében több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonából, közel 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az évfordulót Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tölti, ahol megemlékezésen is részt vesz. A szabadkai vasútállomás felújítási munkálatait tekintette meg hétfőn Gyúró Maczut. A szerb miniszterelnök Alekszandra Szofronievics építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszterrel, valamint Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatójával tett látogatást Szabadkán. Mindannyian a Súlyom gyorsvonaton érkeztek Belgrádból. Az építési munkálatok megtekintése után elmondták, várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek az én. Mindannyian a Súlyom gyorsvonaton érkeztek Belgrádból. Az építési munkálatok megtekintése után elmondták, várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek az épület felújítási munkálatai. Balogh Sára riportja.

0: Díj alapján történt, és nem követték a projektben meghatározott terveket, így át kell alakítani a nemrég felújított épületeket. Szabadkán az építkezés miatt a jegyárusító konténert is áthelyezték néhány méterrel arrébb, az előtte lévő parkolót pedig lezárták. Az építési munkálatokat tekintette meg hétfőn Gyúró Macut, a szerb miniszterelnök és delegációja a Belgrád és Szabadka között közlekedő sólyom gyorsvonaton utazott az észak-bácskai városba. Jubisa Pejicsic, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. Ez az utazás arra volt alkalmas, hogy bemutassuk a miniszterelnöknek és a miniszterasszonynak, milyen eredményeket értünk el az elmúlt 10 évben. Szeretném kiemelni, hogy ez idő alatt teljesen megújítottuk a szerb vasút járműparkját. Több mint 40 különböző kategóriájú, nagyon modern vonatot szereztünk be. Ma lehetőségünk volt a sólyom gyorsvonattal utazni, amely reményeink szerint hamarosan Budapestig közlekedni fog. Bízom benne, hogy vendégeink élvezték az utazást, és sikerült a lehető legjobban bemutatnunk, milyen munkát végez a szerb vasút. Jelenleg a szabadkai vasútállomáson tartózkodunk. Amikor a felújítási munkálatok befejeződnek, és az állomás megnyílik, az jelentősen javítja majd a szolgáltatások színvonalát és az utasok utazási élményét. A felújítási munkálatok pedig várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig befejeződnek. Ezt már Alexandra Sofronijevics, szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter mondta. A szabadkai vasútállomás mellett jelenleg a topolyai vasútállomáson, valamint az újvidéki vasútállomás A és D szárnyán folynak a munkálatok. Mind a 4, illetve 3 beruházás még az év végéig befejeződik, így a polgárainknak magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk majd nyújtani. Az igazgató már elmondta, a Balkánon egyedül Szerbiának van olyan vasútvonala, ahol a vonatok 200 km/h sebességgel közlekednek. Sőt, több Európai Uniós tagállam sem rendelkezik ilyen gyors vasúttal. Mint ismeretes, február óta már közlekednek a tehervonatok a Belgrád-Budapest vasútvonalon. Augusztus 6-án, vagyis most csütörtökön találkozom Vitézi Dáviddal, a magyar közlekedési miniszterrel, és remélem, hogy akkor már pontosabb tájékoztatást kapunk arról is, mikor indulhat meg a Budapest és Belgrád közötti vasúti személyforgalom. Gyuro Macut szerb miniszterelnök szerint ez a vasúti szakasz az új Szerbia és az ország közlekedési fejlődésének jelképe. Nagyszabású terveink vannak a közlekedési folyosók fejlesztésére. Ahogy a miniszterasszony is említette, nem csak a történelmileg is fontos déli útvonalra összpontosítunk, amely Nisen keresztül Észak-Macedónia és Görögország felé vezet. Célunk, hogy ezt a közlekedési tengelyt ismét megerősítsük, és hogy a nyugati irányú összeköttetéseket is újjáépítsük. Mindig szoros kapcsolatban álltunk Európával, elsősorban az Atén-Belgrád Trieste Milánó útvonalon keresztül, amely tovább vezet Európa belseje felé. Úgy gondolom, ez is jól mutatja, hogy ma már biztonságos vasúton utazhatunk. A delegációt Stefan Bakić szabadka polgármestere fogadta. A szabadkai önkormányzat képviselőivel folytatott megbeszélést követően a szerb kormány és a szerb állami vasúttársaság küldöttsége a sólyom gyorsvonattal tért vissza Belgrádba. A vasútállomás épületét egyébként 2024-ben kezdték el felújítani a Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítésének részeként. A Szabadka és Belgrád között közlekedő gyorsvonatok 2025. októbere óta közlekednek ezen a szakaszon, a szabadkai állomásépületet azonban azóta sem adták át hivatalosan.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
2: Időjárás.
3: Tombol a kánikula, 37 fokot mutat a hőmérő higanyszál a Szabadkán és környékén, a nap hátralevő részében pedig a csúcsérték elérheti a 40 fokot is. Augusztus 8-áig szombatig tart a nagy meleg, utána picit enyhébb lehűlés következik.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám. A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségügyre.

0: Egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vitál Naturál konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
5: A te zenéid.
4: A te rádiót.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Pannon. Tengernyi zene. Billboard.

0: Yeah.
1: A következő percekben arról lesz szó, hogy milyen egészségesnek tűnő ételek vannak, amik becsaphatnak, akár smoothiek, müzlik vagy protein szeletek tekintetében, hogy mire kell odafigyelni, erről is kérdezte Szlacki Csilla, Kenyeres Szuzana táplálkozási tanácsadót.
2: Biztosan veletek is előfordult már, hogy a bolti polcok előtt állva büszkén emeltetek le egy színes smoothie-t, egy fit feliratú műzli szeletet, vagy egy fehérjében gazdag nasolnivalót, azt gondolva, hogy ma is tettem valamit az egészségemért. De vajon valóban az van a csomagolásban, mint amit a szemed gyönyörködtető marketing ígér? A téma kapcsán Kenyeres Szuzit köszöntöm, táplálkozási tanácsadó, dietetikust, szia!
3: Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Gyakran találkozunk olyan termékekkel, amiknek már a csomagolása is azt sugallja, ez egészséges, zöld, fit. Dietetikusként mi a leggyakoribb tévhit, amivel a hozzád érkezők találkoznak?
3: Azt vettem észre, hogy igen, mostanában egyre tudatosabbak a vásárlók, és odafigyelnek egyre jobban, hogy milyen tápanyagot vesznek magukhoz, és odafigyelnek, hogy igen, fontos, hogy a terméken írja, hogy fit, vagy energiacsökkentett, vagy valami mentes. Na, hát ez már nagyon megtévesztő lehet. Igen, ezek a címkék nagyon fontosak, ugye, ami a termék hátulján van, és mindig el kell olvasni, mert nagyon megtéveszthető lehet, hogyha valamire ráírják, hogy energiaszegény, az valójában mit rejt magában. Lehet, hogy csökkentett a cukortartalma, lehet, hogy csökkentett a zsírtartalma, és nem mindegy, ugye, mert hogyha zsírszegény terméket veszünk magunkhoz, az a célunk, hogy csökkentett kalóriát vigyünk be, akkor az még tartalmazhat cukrot, de viszont, hogyha a cukorbeteg fogja meg ezt a terméket, akkor ugye ő neki ez nem ajánlott, mert hiába energia csökkentett azáltal, hogy zsírszegény termékcsaládról van szó, de cukrot tartalmaz. Ezért ez nagyon megtéveszthető lehet.
2: A smoothie-kat az egészség szimbólumaként tartjuk számon, de mi történik a gyümölcsel, amikor letúrmixoljuk? Miért nem ugyanaz meginni egy fél literes smoothie-t, mint megenni 3-4 szem egész gyümölcsöt?
3: Valójában sokkal több cukrot tartalmazhat az a smoothie, mert több gyümölcsöt, ugye, ezt turmixolunk le, az az egyik dolog, szóval a cukortartalma nagyobb lehet. A másik az, hogy nagyon könnyen felszívódik a vérben, ugye, mert a szervezetünk abszolút nem igényli, hogy lebontsa, már őrölve visszük be, szóval sokkal gyorsabban felszívódik a vérbe, és megemeli a vércukorszintet. Ezért inkább én szoktam ajánlani, hogy a gyümölcsöt próbáljuk meg valós formájában bevinni, mint smoothie-ként. De ha már smoothie-ként szeretjük, mert valamikor igenis jól esik, hogy lehörpintsük, akkor inkább szoktam ajánlani, hogy jogurttal vagy tejjel készítsék el, mert ugye ezek a termékek fehérjét tartalmaznak, és ezek lassítják a cukor felszívódását. Akkor így lehet kombinálni, vagy esetleg, ha smoothie-t iszunk, akkor együnk mellé pár zsíros magvat, mandulát, diót, mogyorót, ki mit szeret.
2: Milyen hívószavaknak ne dőljünk be automatikusan?
3: Szintén meg kell fordítani a terméket és elolvasni az összetevők listáját, hogy tulajdonképpen mit is tartalmaz ez. Ne dőljünk be az ilyen marketing fogásoknak. Igaz, hogy törvényekkel szabályozzák, hogy mit írhatnak rá a termékre, de sokszor kijátsszák ezeket a szabályokat ilyen marketing fogásokkal, és azért mindig az a legbiztosabb, hogyha a vásárló megnézi az összetevők listáját.
2: Miért van az, hogy egy kiadós gyümölcs turmix után sokkal hamarabb megéhezünk, mint egy szilárd étkezést követően?
3: Azért van, mert ugye a smoothie cukortartalma magas, és a fruktóz ugye egyszerű cukornak számít, ami gyorsan felszívódik a vérben, és hirtelen megemeli a vércukorszintet, és ezáltal hirtelen le is esik, és akkor érezzük mi az éhséget. Én általában a gyümölcsturmixokat inkább ebéd után szoktam ajánlani, mint éjgyomorra.
2: A bolti granolák és fit műzlik sokszor kifejezetten ízletesek, és mint tudjuk, ami ennyire finom és ropogós, abban gyakran sok a zsiradék és a cukor. Hogyan szúrhatjuk ki a címkén a rejtett cukrokat?
3: A termékeken ugye kötelesek feltüntetni a cukortartalmat, elsősorban ugye szénhidrát tartalom, és a szénhidrátban az egyszerű cukrokat. Na, most ők nem fogják fölírni a listán, hogy egyszerű cukor, hanem mondjuk ráírhatják, hogy szaharóz. Az azt jelenti, hogy asztali cukor, és sokszor ez megtévesztő, mert az átlagember nem tudja, hogy az egyszerű cukor valójában a szaharóz, és ő azt gondolva, hogy ez nem az a cukor, nyugodt szívvel lemeli a polcról, és fogyassza, mint hogy ugye rájönne, hogy ez valójában egy egyszerű asztali cukor.
2: A csomagoláson sokszor 30 g-os adagokat adnak ajánlásként. Mennyire reális ez a valóságban, és hol rontjuk el a porciózást?
3: Ők azért tüntetik fel 30 g-os ugye, csomagolásban, mert kevesebbnek tűnik ebből is, ha kimutatják a cukortartalmát. De viszont ezek irreális mennyiségek. 30 g az egy felnőtt, átlagos felnőtt számára rendkívül kevés. Egy tál műzli vagy gabonapáhely a valóságban inkább 30-tól 80 g között szokott mozogni. Most ezért hoztam ezt a példát, hogy 30 g az nagyon kevés. Egy átlagember, mondom, 60-80 g között fogyaszt. És ugye a ténylegesen bevitt kalória és a cukor duplája annak, mint amit feltüntetnek. Úgyhogy ez is egy ilyen marketingfogás, inkább azt mondanám.
2: Manapság mindenre ráírják, hogy high protein. Valóban szüksége van egy átlagos ülőmunkát végző embernek ezekre a koncentrált protein szeletekre, vagy ez inkább a sportolók üzemanyaga?
3: Ezt inkább a sportolóknak ajánlott, mert ők használják az izmaikat, ugye, és őnekik van nagyobb mennyiségű protein mennyiségre, úgyhogy egy átlag embernek, aki ülőmunkát végez, annyira nem kell fogyasztani ilyen termékeket, mert szintén tévedésbe eshet, és ha többet visz be, akkor kalória mennyisége sokkal több lesz, ugye, és akkor, ha így is ülőmunkát végez, akkor fölösleges több kalóriát bevinnie.
2: És ezek a protein szeletek kalória és zsírtartalma ugye eléri a hagyományos csokit, ráadásul tele vannak édesítőszerekkel és poliolokkal. Mire figyeljünk az összetevők sorrendjénél?
3: A sorrend az mindig úgy van feltüntetve, hogy előre teszik azt a mennyiséget, azt az anyagot, amiből a legtöbb van. És ahogy haladunk a lista vége felé, ugye egyre kevesebb és kevesebb a koncentrációból a tápanyagból. És ezek a cukoralkoholok, édesítőszerek gondot is tudnak okozni, úgyhogy én nem szoktam ajánlani ezeket a műédesítőszerrel készített termékeket.
2: Miért tapasztalhatnak sokan puffadást vagy gyomorpanaszokat a műédesítőszeres túlzottan feldolgozott proteines termékektől?
3: Azért okoznak puffadást, valójában gázképződést, mert az emberi szervezet nem képes őket teljesen megemészteni és felszívni a vékony bélben, ezért átmennek nagyon gyorsan a vastag bélbe, ott pedig a jótékony baktériumok azonnal táplálékként kezdik hasznosítani, és erjesztik őket. És ez bizony ugye a fermentációs folyamat gázzal jár, és ez okozza a feszítő érzést a hasban. Úgyhogy ennek a lebontási folyamata valójában okoz gondot.
2: S végezetül mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének egészségesebben étkezni, de elvesznek a marketing trükkök és a bonyolult címkék tengerében?
3: Azt szoktam ajánlani, hogy inkább fogyasszunk kész gyümölcsöket, feldolgozott élelmiszereket kevésbé, azt inkább szorítsuk háttérbe. Ha csak lehet, együnk gyümölcsöt, zöldséget a saját meglévő formájában. Szóval nem kell feldolgozni, nem kell feldolgozott termékeket venni. Otthon mindent elkészíthetünk, és igazából nem igényel annyi időt, és sokkal egészségesebb és természetes formába visszük be a szervezetben.
2: Tehát figyeljünk oda a részletekre, és ne higgyünk mindennek, amire az van ráírva, hogy egészséges. Köszönöm szépen Kenyeres Szuzinak, táplálkozási tanácsadónak, hogy bevezetett minket a részletekbe, és válaszolt a kérdéseimre.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.

0: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Egyre súlyosabb következményeket okoz a hosszan tartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály. A legnagyobb kárt a kukorica síny lette meg. Sok táblát csillóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hűség az állatokat is megviseli. A gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is. Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta a Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet, hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn áhított csapadék. Ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös eseményt Horvátországban a győzelem napjaként ünneplik. Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban pedig az áldozatokra emlékeznek. Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban van, ahol megemlékezésen vesz ma részt. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai. Emellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak, ígéri az illetékes miniszter. Jelentősen lecsökkent a vérkészlet Szerbiában, különösen az A és a nullás vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból van hiány. A héten az ország több településén is szerveznek véradási akciót. Az időpontok a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet honlapján találhatók.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, marad a sok napsütés és a forróság a folytatásban is. 39 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

13 óra 17 perc a pontos idő. Belekezdünk a Pannon Presso utolsó órájába. Mégpedig egy olyan érdekességet hoztam, amit lehet, hogy kevesen tudtok, de lehet, hogy van olyan közületek, aki viszont ezzel már tisztában volt. Van egy olyan ital, ami jobban hidratál, mint a víz. Ugyebár a nyári hőségben a szakemberek is nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy fogyasszunk minél több folyadékot, a legfontosabb talán a szervezet számára a víz. Nagyon sokan ugye rögtön vizet fogyasztanak, főként nyilván hideg vizet, hogyha megszomjaznak. És nagyon fontos ugye a hidratálás, nem csak a kánikulában nyilván, hanem amúgy is. Inni kell méghozzá sokat, és egy felnőtt férfi esetében naponta bőven 2 liternyi folyadékot jelent mindez. Ráadásul nem csak a kánikulában, az olyan tikkasztó hőségben, mint amilyennel manapság is egyre sűrűbben találkozunk így nyaranta, akár 3-4 liter folyadék is indokolt lehet, különösen sportolás vagy nehéz fizikai munka esetén. És hát nyilván kutatásokat végeztek a hozzáértők, és létezik egy olyan ital, amely bizonyos körülmények között még hatékonyabban segíthet fenntartani a megfelelő hidratáltságot a víznél. És hát nyilván nem mindegy, hogy mit iszunk. Azt sokan tudják, hogy az alkohol bár ugyan csábító, van egy ilyen víz elvonó hatása, és kánikulában kifejezetten rossz ötlet. A gyümölcslevek ugyan tartalmaznak tápanyagokat, de nagyon sok bennük a cukor, ami nem túl jó irány. Az üdítők pedig ugyanezért hát nem alkalmasak igazán a szomjúság oltására. De hogy mi is ez a folyadék, ami talán jobb lehet, mint a víz? A tej, mert hogy adott körülmények között még a víznél is hatékonyabban képes fenntartani a hidratáltságunkat, és pótolni az izzadással elvesztett tápanyagokat a szervezetben. Elsőre ugyan szokatlanul hangozhat, a magyarázat pedig egyszerű. A tej nem csupán vizet tartalmaz, hanem fehérjéket, természetes cukrokat, zsírokat és nátriumot is. Ezek az összetevők lassítják a gyomor kiürülését, így a folyadék fokozatosabban szívódik fel, mert a nátriumnak köszönhetően a szervezet hosszabb ideig képes megtartani. Éppen ezért a tej hidratáló hatása egyes helyzetekben meghaladhatja ám a sima vizét is. És hát nem csak a megszokott tehéntejjel lehet számolni, akár az alternatív tejek, köztük a szójatej is nagyon jó megoldást jelenthet, mivel ugye ilyen elektrolitokat tartalmaz, amelyek szintén hozzájárulnak a folyadék és ásványi anyag egyensúly helyreállításához, de jó megoldás lehet az egyre népszerűbb kókuszvíz is, valamint a magas víztartalmú élelmiszerek, például a mai nap folyamán már párszor említett görögdinnye, vagy az uborka fogyasztása, amelyek ugye szintén segíthetnek a hidratáltság fenntartásában, különösen ebben a nagy melegben. És ugye, ahogy említettem, már a görögdinnyéről volt szó a nap folyamán, ugye tegnap volt a görögdinnye világnapja, és ezzel kapcsolatban hoztam nektek egy érdekességet, amelyre jött egy hallgatói hozzászólás is, hogy egy illető 4 egész dinnyét bevésett anno fiatal korában, és ugye megkérdeztem így, hogy történt ez mégiscsak, hogy hány évesen vagy, vagy hogyan, mennyi kiló volt az a dinnye, és ott is a válasz, hogy görög dinnyéről van szó, igen, nem sárga dinnyéről, rendes nagy dinnyéről, 8 kiló volt körülbelül, ugye egy dinnye, és hát nem egymás után fogyasztotta el, hanem egész nap, és akkor 19-20 éves korában történt ez, és hát sokan mondták, hogy nem normális, és hát ez napokon keresztül történt, mert hogy ott volt a dinnye föld közelében ez az eset, és hát érdekes ez, hogy tényleg tett napi 4 dinnye, aminek darabja 8 kiló. Nyilván, ha abból lejön a héja, akkor az már egy kicsit könnyebb, de le a kalappal az illető előtt. Hát kell a hidratáltság, az biztos. Kérdés, hogy ennyire kell-e, hogy valaki be tud tankolni magába egy ennyire nagy és súlyos dinnyét, és nem is egyet, hanem egyszerűen 4-et. Hát lehet utána a következő nyárig nem feltétlen kívánta az illető a dinnyét,
Na de itt a tej, amivel szintén lehet hidratálni magunkat, ha esetleg valaki nem szeretne vizet fogyasztani. Nyilván vannak más alternatívák is, ahogy hallhattátok. Kíváncsi vagyok arra, hogy ti ezt próbáltátok-e már, vagy hallottatok-e egyáltalán erről. Nyugodtan írjátok meg a véleményeket a 0636 21 605-ös SMS számunkra, vagy Viberen, illetve a Pannon Presso Facebook oldalán üzenetben.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 13 óra 34 perc van, és a nap folyamán ugye többször hallhattátok, vagy említettük legalábbis, hogy nagyon fontos, hogy az emberek vigyázzanak magukra ebben a hőségben, nem csak a folyadék bevitel szempontjából, hanem nyilván az egészség megőrzése, védelme érdekében, de nem csak az emberekre kell gondolni, hanem a házi állatokra, vagy akár a kóbor állatokra is az utcán, mert hát nyilván akik ugye kint vannak, és kóbor kutyák, vagy macskák, hát őrájuk is azért kellene gondolni, és akár kihelyezni nekik valamilyen úton, módon vizet, vagy akár ételt a hűvösben, ha tudjátok, hogy olyan környéken vagytok, ahol szoktak lenni ilyen kóborállatok, akkor arra ösztönözlek titeket, hogy helyezzetek ki a számukra is folyadékot, vagy ételt, mert lehet, hogy eddig is megszokott volt, de most ebben a kánikulában nyilván még jobban és még inkább kell rájuk is figyelni, nem beszélve azokról a kis kedvencekről, akik ugye otthon vannak veletek, mert őrájuk is nyilván ilyenkor nagyon figyeltek, és akár őket is többször viszitek akár hűvösebb helyre, vagy engeditek be esetleg őket is a házba, vagy nem tudom, olyan helyet biztosítotok a számukra, ami egy picit kedvezőbb lehet, és hogy meg tudnak egy picit ők is hűlni ebben a hőségben. És hát nyilván az állatkertek is ilyenkor nagyon figyelnek az állatokra is, különböző úton, módon, akár jeges ételekkel, fagyasztott ételekkel kedveskednek így az állatoknak, és hát tényleg ilyenkor illik gondolni azokra a kis kedvencekre is, akik esetleg az utcán kóborolnak, akár befogadás céljából is természetesen, vagy a menhelyekre, mert hogy nekik is nagy szükség van ilyenkor a támogatásra. És hogyha már ugye az időjárás, akkor 38 fok van per pillanat Szabadkán, és szerte Vajdaságban, és akár a 40 fokot is elérheti ma a hőmérséklet egyes helyeken. Elméletileg, jelenlegi állítások szerint csütörtökön este, de inkább pénteken érkezhet meg a csapadék. Nem kell nagy mennyiségű csapadékra gondolni sajnos, csak egy talán picit frissítő csapadékra, ami lehet, hogy egy picit füllettérzést fog eredményezni, nem hűl le a hőmérséklet, 34-35 fok körül alakul a csúcsérték. Talán az éjszakák lesznek egy picit jobbak, amikor is 18-20 fok körülre csökkennek vissza az értékek, de egy szó mint száz, tényleg nagyon-nagyon figyeljetek oda az állatokra is ilyenkor, és gondozzátok őket, szeressétek őket, és tényleg amikor csak tudjátok, cseréljétek nekik is a vizet, mert hát ha magatokból indultok ki, akkor szerintem ti se elfogyasztotok meleg vizet ilyenkor, hanem inkább a hideg vizet engeditek, vagy vásároljátok, vagy mást, a tejet akár, ahogy hallottátok a mai műsorban. Úgyhogy tényleg gondoljatok ilyenkor a házi kedvencekre is.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: sorsom.
1: A Nompresszó. Neked szól.
2: És már el is érkeztünk a mai műsor végéhez. Gyorsan eltelt ez a 6 óra hossza. Töltsétek ki még a nap hátralevő részét, akár rádiózással, akár pihenéssel, vagy inkább benti programmal, mint kinti. Szoktuk ilyenkor kinti programokat ajánlani, de most inkább maradjatok és hűsöljetek bent, amennyiben természetesen tehetitek, és a munkátok megengedi. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, tényleg fokozottan, illetve a már említett kis kedvencekre, vagy akár az utcán kóborló kis állatokra is kell gondolni természetesen, nem csak mindig magunkra. Tényleg vigyázzatok egymásra is, és fogyasszatok sok folyadékot, meg megfelelő ételt is. Búcsúzik az adásvezető technikus, aki Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig Ruzsa Edina voltam. Szép délután nektek, sziasztok!
3: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Egyre súlyosabb következményeket okoz a hosszantartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Északmácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az asszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviselt. A gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is. Gombosnál 3, Bezdánál pedig egy hajó feneklett meg a Duna alacsony vízállása miatt. A hajózás a folyó napról napra nehezebb és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Közben a tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. A bezdáni 2-es szivattyú telepnél tegnap mínusz 164 cm-es vízállást mértek, és az előrejelzések szerint a vízszint péntekig tovább csökken. Délelőtt 10 óra 20 percig 26.540 jelentkezést regisztráltak az üdülési utalványokra. Mint ismeretes, összesen 30.000 darab, egyenként 10.000 dinár értékű turisztikai utalvány biztosít a szerb állam azoknak az időseknek, akiknek a nyugdíjuk nem több 80.000 dinárnál, és átadják az igénylésüket az ország posta hivatalainak valamelyikén. A jelentkezés tegnap reggel 8 órakor kezdődött, és még mindig vannak utalványok, amelyek nem találtak gazdára. Sikerült összegyűjteni a teljes pénzösszeget a 22 éves Tamás Borbála gyógykezelésére. A zentai származású lány súlyos daganatos betegséggel küzd, mely olyan szakaszba érkezett, hogy további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenti, amelynek költsége 100 000 euró. Bár a 4 gyerekes család biztosítani tudta az összeg jelentős részét, közösségi összefogásra is szükség volt. A hiányzó 13 000 eurót az utolsó pillanatban sikerült előteremteni, így Borbála már el is indulhatott az édesanyjával Németországba. A gyűjtésből a Vajdasági Baráti Egyesület is kivette a részét. Szigorította az ellenőrzéseket a szerbiai állategészségügyi felügyelőség, mivel a magas nyári hőmérséklet növeli az élelmiszerroblás és a mérgezés kockázatát. Ellenőrzik például, hogy az eladóknak megfelelő hűtőpultjaik vannak-e. Tej és hús esetében ezeknek 4 és 6 fok közötti hőmérsékletet kell tartaniuk. Ellenőrzik a termékeken lévő címkéket is, amelyeken szerepelnie kell a termék nevének, a gyártás dátumának és a lejárati időnek. Azt javasolják, hogy ilyenkor hagyatkozzunk az érzékszerveinkre, először vizuálisan kell ellenőriznünk a terméket. A szín, a szag vagy az íz minden változása potenciális kockázatot jelenthet.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van. Továbbra is sok napsütésre és forróságra számíthatunk. Holnap 40 fokot is mérhetünk.
8: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
13: Bomax.
14: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
15: Editor's Choice.
14: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg augusztus 8-a szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamos energiafogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb aszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológia váltást és a hűtési rendszer, az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovic a Szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kostolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovic. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolaj finomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovic. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az asszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviseli, a gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondok jelentkezhetnek a kutak vízellátásában is. Jelentős csapadék érte el Németország déli részét és Ausztria egyes térségeit, amelyek a Duna felső vízgyűjtőjéhez tartoznak. Bár az eső enyhíthet az alacsony vízálláson, a szakemberek szerint a folyó érdemi utánpótlásához több napon át tartó, nagy területet érintő csapadékra lenne szükség. A hidrológusok arra figyelmeztetnek, hogy a mostani többnyire zivataros csapadék önmagában nem elegendő a Duna alacsony vízállásának megszüntetéséhez. Ma délelőtti 26.540 jelentkezést regisztráltak az üdülési utalványokra. Mint ismeretes, összesen 30.000 darab, egyenként 10.000 dinár értékű turisztikai utalványt biztosít a szerb állam. Azoknak az időseknek, akiknek a nyugdíjuk nem több 80.000 dinárnál, és átadják az igénylésüket az országposta hivatalainak valamelyikén. A jelentkezés tegnap reggel 8 órakor kezdődött, és még mindig vannak utalványok, amelyek nem találtak gazdára.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van. Holnap változatlanul nagy hőségre és napsütésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet holnap elérheti a 40 fokot.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Készen állsz?
8: Oh, yeah!
7: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
8: Nota!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Híradó.
5: Tombol a kánikula, holnap akár 40 fokot is mérhetünk, péntekig nem várható számottevő változás. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt. Magyarországon mostanáig nem kellett teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Súlyos következményei vannak a hűségnek és a szárazságnak a mezőgazdaságban, és ma van a vihar hadművelet 31. évfordulója. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg augusztus 8-áig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékleteket mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Rekord alacsony a Duna vízállása Bezdánnál, mínusz 163 cm mértek az elmúlt napokban, ami meghaladja a korábbi 1909-es negatív rekordot. Újvidéknél is a rekord közeli értékhez közeledik a folyó vízállása. A helyzetet csak az javítaná, ha a Duna felső vízgyűjtőjén komolyabb mennyiségű csapadék esne, mondják az illetékesek. Balogh Sára riportja.
6: Szemmel látható változások vannak a Dunán, Bezdánnál. A változások leginkább a túlparton tapasztalhatók, ahol a víz helyett jelenleg homok van. A folyó vízszintje az elmúlt időszakban drasztikusan lecsökkent. Hétfőn mínusz 163 cm-t mértek ezen a szakaszon, ami meghaladja az 1909-es negatív rekordot. Az előrejelzések szerint péntekig a folyó vízállása eléri a mínusz 170 cm-t. A szárazság miatt a Duna medrében egyre több homokzátony és sekély rész jelent meg, ami jelentősen nehezíti a hajózást. Az alacsony vízállás miatt Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajófenek lett meg. A hajózás pedig napról napra nehezebb, és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Több helyen csak nappali hajózás engedélyezett, mert a homokpadok és a sekély mederszakaszok miatt megnő a zátonyra futás veszélye. A helyszínen tegnap Alekszandra Szofronijevics közlekedési miniszter az illetékes intézmények képviselőivel áttekintette a Duna rekord alacsony vízállásának következményeit. A tárcavezető hangsúlyozta, a helyzet súlyos, de az állam mindent megtesz a folyami közlekedés működése és a hajózás biztonsága érdekében. A tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. Újvidéknél sem jobb a helyzet. A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása jelenleg mínusz 64 cm. Ez az érték rendkívül alacsony, mindössze néhány centiméterrel van a valaha mért legalacsonyabb vízállás felett, ami mínusz 68 cm volt. A hajózás továbbra is nehézkes a Duna szerbiai szakaszán, és több helyen korlátozások vannak érvényben az alacsony vízállás miatt. A javulás elsősorban attól függ, mennyi csapadék hullik a Duna felső vízgyűjtőjén, főként Németországban és Ausztriában. Kovács Géza, klímakutató.
7: Egy kis zivatar, zápor az nem javítsa ezt a helyzetet, gyakorlatilag augusztus vége felé talán megindulnak a ciklonok intenzívebbek, és akkor ott a lényeges, mert az, hogy nálunk esik Vajdaságban eső, az gyakorlatilag a román részen lesz jó, nem itt. Azért, mert az tovább megy, tehát hanem azok a folyók, amelyek ugye mele torkollanak a Dunába, azok is szárazak, ott sincs csapadék, tehát ez kellene egy tartós időszak, tartós esős időszak, ami elég ritkán jár, ritkán van nyáron egyébként is, ha csak nincsenek olyan specifikus magas ciklonok, vagy olyan légörvények, amelyek itt vannak fölöttünk, kavarognak, és akkor ugye intenzív esők vannak. Hát ez kimarad, hát idén se volt valójában felhőszakadás, nem beszélgettünk ilyen viharciklonról, egyszerűen nincs csapadék, nincsen front közelünkben.
6: A szárazság nem csak a Duna vízállására van kihatással, a többi vajdasági folyó is közel áll a történelmi minimumához.
5: Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáv vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Dzsédovics Handanovics, szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energiatermelésre használják fel. Jó hír, hogy a széntermelés az elmúlt napokban stabil volt, és a téli fűtési szezon előtt továbbra is elsődleges cél a készletek növelése. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamos energiafogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb aszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovic a szerbiai RTV-ben. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kostolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovic. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az asszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovic.
0: Azt gondolom, hogy valójában mindenkinek az lenne az alapvető üzenet, hogy tényleg próbáljuk meg takarékosan használni az elektromos energiát, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor egyszerűen nincs belőle elegendő. Most látszik igazán, mennyire fontos minden egyes ország számára az energiaellátás biztonsága és stabilitása. Mert természetesen, ahogy Szerbia betiltotta a kőolaj származékok kivitelét azért, hogy elegendő üzemanyag legyen a benzinkutakon, úgy várható, hogy az elektromos energiával kapcsolatban is hozhatnak majd hasonló döntéseket.
5: Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl Magyarország, mondta a Facebookon közzétett videójában Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hétfő este még úgy tűnt, hogy a Duna apadása miatt 44 év után először teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Hajnalban azonban megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, és stabilizálódott a helyzet, közölte a politikus. Magyar Péter bizakodásának adott hangot.
4: Honfitársaim, a mai éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. 40 fok feletti perzselő forróság, aszály és egyéb nehézségek, de már látszik az alagút végén a fény, hiszen péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn állított csapadék. Megköszönöm, ha az előttünk álló 4 napban továbbra is összekapaszkodva tudunk haladni a megkezdett úton. Továbbra is elvárjuk a nagyfogyasztók önként vállalt fogyasztás csökkentésének a betartását. És persze köszönjük, ha a lakosság vissza tudja fogni, vagy át tudja ütemezni a fogyasztását a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Tegnap és tegnap előtt 6-700 megawattal voltunk alacsonyabban a szakemberek által előrejelzett legmagasabb áramfogyasztásnál. Csináljuk meg közösen ugyanezt ma és a következő napokban is. Fogjunk össze, és 200 megawattal voltunk alacsonyabban a szakemberek által előrejelzett legmagasabb áramfogyasztásnál. Csináljuk meg közösen ugyanezt ma és a következő napokban is. Fogjunk össze, és cselekedjük meg, amit megkövetel a haza.
5: Egyre súlyos

0: Szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözés csak kisebb területeken jelenthet megoldást. Nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. Szalai Géza, ludasi mezőgazdasági termelő.
1: Hűtsük őket ventilátorokkal, itt látom mögött ezek szárazan álló tehenek, ő nekik annyira nem gond a meleg, nem gond, úgyhogy a tejet termelő tehénnel van a gond, aki akcióban van. Na, ő nekik nehéz a kitartásuk, azt szabad, hogy levizezzük őket, mert akkor is tüdőgyulladás is lehet, még minden. Hát kevesebb a tej, kevesebb babrak, takarmányt is kapnak, könnyebb emészhető dolgokat meg, hát mindenki úgy csinálja, hogy feltalálja magát.
0: A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. Fejős Tibor, szabadkai kútfúró.
2: Elég nagy problémával ütközik mostanában a kútfúrás helyzete azért, mert a vízszintek jócskán leestek ennek a szárazságnak a következtében. Így a kutak igazából nem attól függ, hogy milyen mély egy kút, hanem hogy milyen átmérőbe fúrjuk ki azt a kutat. Mert ha olyan helyen fúrunk kutat, ahol a vízszint olyan mélyen van, hogy nem tudjuk felszíni pumpával felszívni, akkor bizony búvárszivattyút kell használni, az pedig csak úgy megvalósítható, hogy egy nagyobb átmérőjű kutat rendelünk meg. Na most természetesen ennek van anyagi vonzata is, egy ilyen kútnak az ára az nem ugyanaz, mint egy egyszerű kerti locsolásra, egy fi 50-es kútnak a fúrása. Tehát ez hatványozottan drágítja a kútnak a zárát, így hát az emberek pénztárcájától is függ, hogy milyen kutat rendelnek.
0: A szakember szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
3: Ma van a vihar, vagyis az Alluja hadművelet 31. évfordulója. Az 1995-ös katonai akciót Horvátországban a győzelem és a hazavédelmének napjaként ünneplik, míg Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban az áldozatokra és az elűzött szerbekre emlékeznek. Az évforduló alkalmából Alekszandar Vučić szerb államfő a boszniai szerb köztársaságban tartózkodik. Napközben felkereste a Bugojnóban található szerb ortodox templomot, valamint Donyi Malovan és Jezero szerb közösségeit. Este Mrikonjić-grádban részt vesz a központi megemlékezésen, ahol beszédet mond a szerbek régióbeli helyzetéről és Szerbia jövőbeli politikájáról. A pontos idő 4 óra 12 perc.
4: Időjárás.
5: Szobotkán és környékén jelenleg 38 fokot mérhetünk, holnap is napos és nagyon meleg idő várható, sőt tovább fokozódik a kánikula, na a csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul szerdán.
6: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
7: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

Louis és David Puentes újdonságával indult a mai csillagulás Golden Summer. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek. Na továbbiakban egészen 20 óráig itt a csillagulásban. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig a szokásos elérhetőségek egyikén, amelyek a 063-621-605, ugye SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon csillagulás Pannon Rádió. Most itt a továbbiakban, még mielőtt az első kérések teljesülnének, jön Minelli és a No Tears, aztán pedig Dubs és Nelly Furtado a mai kedvencek közül a Torture of the Heart című dallal. Én pedig kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, tartsatok a csillagulással, ebben a kánikulában jönnek a frissítő, üdítő dallamok, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Nelly Furtado a Dubzal, ez volt a Torture, de hát a mai kedvencek közül, és már is teljesülnek az első mai kérések. Szia, kérni szeretném Wolf Kati Szerelem miért múlt című számát. Elvira kérte, úgyhogy jön majd az a dal, amelyel annak idején Wolf Kati képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, jön majd a Szerelem miért múlsz. Hello all and flow, ride a good feeling. Ez pörögjön a medencés és társaságnak Kelebiára. Köszi, Szabi. Úgy lehet csak igazán kibírni ezt az időt, úgyhogy jó medencézést, jó csobbanást. Ilyen flow, ride és a good feeling. Ezt pörgetem elsőként. Szép napot kívánok a Well Hello-tól, az Apró dolgok című dalt kérném. Köszönöm, Karolina. Egy nagyon szép és mély gondolatokkal átitatott Well Hello dal is jön majd ebben a mai kezdőblogban. Szia, Dua Lipa, Dance the Night. Ezt a számot szeretném kérni. Tina kérte. Dua Lipa dalát, ami egyébként a Barbie film egyik betét dala. Hát lényegében jobb a dal, mint a film maga. És még egy üzenet. Halli munkán pörög a műsor, és pöröghetne Moving to the Sun is. Köszi előre. Ez pedig Szilárd írta. Szilárd, jó munkát. Pörög bizony. Napjánk egyik nagy kedvence. Hugo, Utanate, Imail Angel és Moving to the Sun. Aztán jön Wolf Kati dala, itt lesz Dua Lipa, előttük Well Hello, kezdésnek pedig Flow Rida, és a továbbiak jöhetnek egészen 19 óráig a szokásos elérhetőségek egyikén.

0: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: hogy az időre fújnatta ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: Sun.
1: Csillagullás a könnyű zeneegén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kivágolsz. Csillagullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson Balta Ákos Danonnát hallhatjuk, a Mangó Rice frontemberét, aki a legújabb daláról mesél.
2: Az helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végigkísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik. És édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg a zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy

az. Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbálja kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetése.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban. Ugye,

0: Ez volt Teddy Swims dal a Mr. Noido-val. Itt a második órában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Üdve, ma hallottam a Pannon Rádióban Rózsa Magdi egy ritkán játszott számát. Ha jól tudom, az a címe, hogy egyszer csodákra képes a zene. Ebben a melegben is nélbőrt okozott. Szeretném, ha újra hallhatnám, ha lehetséges. Előre is köszönöm egy hű hallgató Maravicáról. Egy nagyon szép dal, egy nagyon mély gondolatokkal átítatott felvétel Rózsa Magditól. Remélhetőleg jövő szombaton ezt is hallhatjuk majd élőben Palicson. Szólni fog mindjárt. Hello Csillagulás Pitbulltól Don't Stop the Party című számát kérném. Csaba kérésére játszom majd a 2000-es évekből. Ezt a Pitbull dalt, Szia Pannóniát szeretném Dessektől. Kösz szépen, Niki. Dess, Young Fly, illetve ott van még Azaria is. Itt lesz tehát a Pannónia. It was I like the way you move. Lehetne régió buli zene. Kösz, Ervin voltam. Lehet bizony a Body Rockers előadásában jön az I Like The Way. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. És még egy üzenet, szép napot szeretném meghallgatni James Blunt Your Beautiful című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Csodaszép felvétel, James Blunt Csodálatos vagy című dala Your Beautiful, aztán Rózsa Magditól az Egyszer, lesz Pitbull és TJR dala a Don't Stop the Party, Dash, Youngfly és Azaria jön a Pannoniával, a Body Rockers pedig az I Like The Way című dallal.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
9: Hi, this is James Blunt.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban most Lakoncai Viktort, illetve Kökény Attilát hallhatjuk, akik Madics Petivel készítették el egy legújabb dalukat. Ennek a címe olaszosan Tutto e bello.
2: Nagyon várjuk már a nyarat, hogy jöjjön a jó kis nyári hangulat, és nem véletlenül készült egy ilyen dal is. Ráadásul ugye azért most már egy jó ideje ilyen olasz lázban élünk, tehát nagyon sokszor elmondtuk, mert nagyon szeretjük az olasz stílus, dallamvilágot, temperamentumot, és ez a dal ez tetézi ezt a dolgot, olyannyira, hogy a dal címe az Tutto e bello lett, ami...
3: Ja, szépen kimondtad.
2: Igen, az, pedig a dalban az ét azt annyira nem énekeljük el, vagy énekli az Attila, de a címben szerepel, mert így helyes. A lényeg az, hogy Attilának volt egy nagyon jó ötlete, hogy mi lenne, hogyha valamelyik fiatal előadóval dolgoznánk most együtt az új dalon, meghívnánk így énekelni, és az igazság, hogy gyakorlatilag egyszerű volt a választás így a fiatalok közül, mert fontos volt, hogy egy olyan valakit találjunk, aki a mi zenénkhez is stimmel, és ugye Marics Petiről van szó, akit ugye nagyon sok fiatal szeret, viszont az ő szüleik, azoknak a fiataloknak a szüleik, meg minket, illetve hát Attilát nagyon kedvelik, és ezáltal így teljesen le van fedve a Marics Peti által a közönség, mert pontosan találkozik a mi közönségünkkel is, és onnantól kezdve abszolút így elindult a kreatív része, és abban biztos voltam, hogy tényleg egy ilyen nagyon temperamentumos, nyári hangulatú dal szeretnénk, és hát abban a pillanatban, hogy elénekelték a fiúk, rögtön mindenki érezte, hogy jó nyomon vagyunk.
3: Amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor nyilván én ismertem a Petit, már előtte dolgoztunk együtt, meg minden, és tehát megmondom őszintén, hogy ott is korrekt volt, tehát nem voltak ilyen problémák, hogy nem jövök el, nincsenek ki ezek a sztárelőrök, meg ami másnál esetleg megérkezik, de tehát mindenhol pontos volt, korrekt volt, és hogyha én bátorkodtam egyébként azért is őt választani, amellett, hogy nagyon jól énekel, és nekem nagyon tetszik maga a hangszíne, a stílusa, meg mindene, úgyhogy hát az nagyon fontos volt nekünk, mert azért most már mi nem 20 évesek, hogy tehát valakire várni kell órákat, ott olyan kikészülök, tehát hogy én attól nagyon kivagyok, a gyerekemre kell várni, attól is kivagyok, tehát hogy nem fél, tök jó volt vele dolgozni, rugalmas, együtt írtuk a szöveget, egyébként hárman írtuk meg a szöveget, jött oda is pontosan.
2: Egy kis kulisszatitok, hogy a dal címe, illetve a bemondás az hogy született, ugye, hogy készül egy ilyen demo, most általában olasz nyelven írjuk azt is meg, ilyen úgynevezett ilyen kamu olaszsal, és akkor a Peti meghallgatta a dal, tetszett neki nagyon, és mondta, hogy figyelj, ezt a bemondást meg kell tartani. Mondom, komolyan? Azt mondja, persze, hát ez simán belefér, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy maga a bemondás, az ő ötlete volt, hogy akkor ez legyen Tutto bello, és hát az igazság, hogy tényleg nagyon, tehát itt a fiatal érából nagyon tehetségesnek tartjuk.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban 2 kívánságdal, ami teljesül még ebben az órában, és a következő óra végéig jöhetnek még újabbak is, a jól ismert elérhetőségek egyikén. Kedves Csillaghullás, a Földre való című dalt szeretném meghallgatni. Anna Mari kérte ezt a csodálatos szép dalt, amely egyébként Fábián Júli emlékére készült. Rengeteg ismert énekes van benne a Konyha zenekarral együttesen, hát hogy ők jegyzik, de vendégelőadóból rengeteg van. Jön tehát mindjárt a Földre való, utána pedig Hello Len jó a műsor, ATB 9PM, ezt kérném Laci Zentáról. Meg lesz, jön tehát ATB klasszikusa, a felújított változat, amelybe beszállt még Topic és A7S is, Your Love címmel, jön tehát 9PM, előtte azonban Konyha, és a Fábián Júli film All Stars, a Földre való című csodaszép dallal, csak itt a Csillaghullásban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

0: Névo Jennifer Lopez, aki David Guettával készítette ezt az egyik legújabb dalát, Save Me Tonight címmel a mai kedvencek közül. 18 óra 12 perckor újabb kívánság dolog teljesülnek, illetve ebben az órában még érkezhetnek újabbak is. Szia, Bagosi Brothers Company-tól az Olyan ő című számot szeretném. Ancsi kérte ezt a jól ismert dalt, mindjárt felidézzük. Hello, Alan Léci Pörgesle, Topic, Control of Me, küldöm minden hallgatónak ebben a hűségben. Üdve, Tigi! Egy jó kis Afro House dal, Topic is, D-Kolm, nyom majd a Control of Me. Szia, Valmar és Manuel, Éget a nap című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ivet kérésére, ez is teljesen aktuális, bár a víz már nem hideg, ahogy a dalban van, de a nap az bizony éget. Ciao, a Groove Cabristől a Poison-t ad le Alan. Üdve, Kelebiáról, Bandi. 2005, nyom majd egy Alice Cooper feldolgozással, Groove Cabrige-t lesz tehát a Poison a blokk végén, és még egy üzenet, sziasztok, Liam Payne Polaroid dala lehetne-e? Köszönöm, jó a műsor, Líbia. Nyom majd a tragikus sorsú One Direction tag Liam Payne, és az a dal, amely Jonas Blue-val közösen készített a Polaroid, utána Bagosjék, majd a Topic, itt lesz Valmar Manuellel, majd pedig Groove Cabrige.
1: This is Jonas Blue.
2: Hi, this is Liam Payne on
3: Chilla Cool Lash.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: What's up? It's Armin van Buuren here.
5: Hey, I'm Nicky Romero.
6: This is Dan Diablo.
7: Hey, here's Robin Schulz.
8: Hi, it's Bob Sinclair.
9: Hey, we're Lucas and Steve.
10: Csillag. Csillag. Csillagullás a Pannon Rádióban.

Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Danny és Kádár L. Gellért közös dal, ez volt a Tegyél a csodát.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Most pedig jöjjön Mr. President, azaz Lazy a Csillaghullásban.
1: A Pannon Rádióban.
2: Meséld el nekünk rövid körvonalakban, ha lehet, hogy mi is történt a Mr. President házatáján az elmúlt 20 évben.
3: So, Alan, you asked me to keep it short, but to be honest, it's not a question that I can really shorten.
2: Nos, megpróbálom rövidre fogni, Alan, de nem lesz könnyű. Ami tudva levő, mi 1995-ben kezdtünk bele, a legnagyobb slágerünk 1996-ban jelent meg, ez volt a Coco Jumbo. Az első albumunk pedig Up and Away címmel lett kiadva, rajta a címadó dallal, ami ugyancsak nagy sikernek örvendett. Egyébként az igazság az, hogy eredetileg nem is kellett volna a csapatban lennem, csak segíteni nekik, ugyanis megvolt a saját munkám. Annak idején, mint grafikai tervező, valamint egy lemezkiadónál is dolgoztam, mint R&B és House lemezlovas. Épp ott tartottam, hogy felújítom tervezői karrieremet, amikor jött a felkérés egy barátomtól, hogy segítsek egy projektnek, legyek a tagja, ami, mint kiderült, a Mr. President volt. Megmondom őszintén, nem voltam lenyűgözve első körben, ugyanis elég távolinak éreztem magamtól ezt a fajta Eurodance zenei stílust. De végül belementem, és két hónap múltán azon kaptam magam, hogy elkezdtem élvezni, amit csinálok. Tehát lassan megtetszett a műfaj. Nos, sok embert megismertem a zeneiparból ebben az időszakban, hiszen kiadónál dolgoztam, és a szakmai visszajelzések jónak bizonyultak. Tetszett a zenész kollégáknak, hogy egy ilyen csapat tagja lettem, és támogattak mindenben. Ez vitte előre a Mr. Presidentet is. Ez segített abban is, hogy a csapatban maradjak, és elkészítsük első albumunkat. Gondoltam, miért is ne? Egy kis hírnév, egy kis pénz, aztán lesz, ami lesz. Szóval elkezdtük készíteni a hírhető Coco Jumbo-t, melynek elsőre bizony utáltam a címét. Ez egy hosszú történet, talán majd legközelebb térnék inkább rá, de minden esetre ez a dal a valaha elért legnagyobb sikerünk lett.
3: You know, I was pretty sure that I would make a little bit of money out of it and then leave. And we started making this one record called Coco Jumbo, which I actually hated the title. And that's also a long story, but maybe I can tell you again some other time. But this track turned out to be the biggest hit we ever had. It put us on the world map.
2: Feltett minket a világtérképre, és egy csapásra ismertek lettünk. Mindenhol ott voltunk, turnéztunk világszerte, hihetetlen volt. Hónapokat töltöttünk Japánban, rengeteget koncerteztünk Amerikában, Európa minden szegletét bejártuk, és ez így ment egy jó darabig. Ám egy idő után a fő vokalistánk, énekesnünk, művésznemén T7, úgy döntött, hogy kilépés szóló karrierjét kezdi építeni. Hetekig győzködtük, hogy ez egy csapat, és nélküle nem fog működni a dolog, de bizony hajtatatlan volt. És meg is igazolódott a történet, bár nem akarok senkit hibáztatni, utána már semmi nem volt az igazi. Menedzselési problémák is felléptek, úgyhogy a csapat bizony hanyatlásnak indult.
3: She kind of didn't really understand what I was trying to say and left anyway. And we didn't do well after that.
2: Ami a lényeg, hogy a Mr. President eredeti valójában 2004-ben fejezte be a pályafutását, és őszintén szólva, nem is igazán érdekelne semmilyen újra egyesülés, viszont Lazy-ként szívesen viszem tovább az egykori csapat szellemét.
3: They were impressed in what I was doing, but it was always kind of, oh, isn't that the guy from Mr. President? Oh, okay. Yeah, I'm quite happy doing my thing as Lazy, and it's a lot of fun.
2: Azt üzenném mindenkinek, hogy most figyelj.
3: Egészségedre. So thanks a lot.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Your favorite show.
3: Your number one.
2: On Pannon Radio.
4: Csillagullás. Újabb kívánság dolog teljesülnek itt a Csillagullásban. Hello, a Wonderful Life számot kérném a Hertztől, mindenkinek, aki szereti. Köszi, Albert. Jön majd bizony, de még pedig a 2025-ös Purple Disco Machine-nel kiegészült változatban a csodálatos élet, a Wonderful Life, mindjárt hallgatjuk. Zsónak küldi a szerelme, és gratulálok az új autójához, nagyon vagány, egy jó kis pörgős magyar zenét szeretnék neki kérni. Üdv nektek, szuperek vagytok! Nem gratul az autóhoz, apu vedd meg, Vellelótól jön egy igazi pörgős magyar dalocska mindjárt elsőként. Szia, lehetne valami LL Juniortól? Ezt már Emese kérdezte. Lenni fog a Mr. Ragamuffin. És szevasz, Zsolti vagyok, a Be My Lover-t szeretném mindenkinek. Köszönöm. Egy újabb 90-es évekbeli klasszikus, nyomaj Labus és a Be My Lover, előtte LL Junior, It Let's Hurst, mégpedig Purple Disco Machine-nel, kezdésnek pedig a Well Hello.
2: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
1: Hi everyone, it's Pebble Disco Machine here.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
3: Bomax.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

0: BSV és Marics Peti közös dala. Ez volt tehát a hullámos út, vagy a roller coaster. Itt a csillagulás van utolsó órájában, ahol is jön a záró blokk. Kettő kérés teljesül még. Így szólnak az üzenetek, amelyek még hátra maradtak. Szia, Biolexék és Nagy Bogidól szeretném kérni a Nem Hiszek című dalt. Niki kérte, úgyhogy mindjárt jön. Ugye ez a legújabb dal Alexéktől, illetve Hello Rigártól pörögjön a Ride It. Nekem is, mindenki másnak is. Kösz szépen, Denis. Rigárd a koszovai származású producer, lemezlovas fiatalember és a Ride It. Előtte pedig, na már beégett Biolex és a Slap featuring Nagy Bogi dal.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Sziasztok, Biolex vagyok. Ez pedig itt az új Biolex és a Slap.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás és benne a Csillaghullás Mix, ez jön itt a folytatásban, ahogy az keddenként lenni szokott a 2000-es évek nagy-nagy zenével, egybeleg mented egészen 20 óráig, utána pedig még maradva a 2000-es éveknél, akkor már nem mixben, 20 és 22 óra között rádiós válogatás lesz hallgatható itt a folytatásban, tehát Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően, számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban is. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak. A gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Sokan próbálják furt kutakkal biztosítani az öntözéshez vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. Korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is. Csak negyed kapacitással működik a Vaskapu vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Djedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárca vezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energiatermelésre használják fel. Zajlik a Szép Szótábor Kishegyesen a Kátai tanyán. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének hagyományos vers és prózamondó műhelyében idén 63 fiatal vesz részt, akik a magyar irodalommal, a versmondással és a színpadi előadásmóddal ismerkednek. Az egyhetes tábor záró ünnepségén augusztus 8-án a résztvevők a hét során elkészült előadásokkal lépnek a közönség elé. 20 évvel ezelőtt csatlakozott a Nemzetközi Rotary Szövetséghez a Zentai Rotary Klub. Az egyesület tagjai kiállítást szerveztek, amellyel az elmúlt két évtized legfontosabb tevékenységeit, közösségi és jótékonysági kezdeményezéseit mutatták be. A Rotary Klub jubileumi ünnepségére szeptemberben a Zentai Városnapok keretében kerül sor. Az eseményen elismerésben részesítik azokat, akik munkájukkal segítették az egyesület tevékenységét.
1: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban. Hit the beat and take it to the first note.

0: pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.
2: Gotta get that.

Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

szakadék, színes nappalok után. Nem sokára jön az ég, sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

All right. Yeah, that's the hotness right there.

0: de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: d'Octavo.
1: Programk. Panorádió. Neked szól.
2: Babe, don't make a

0: every time.
1: Popcorn és most.
2: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
3: a Panorádióban.

we're living in. Let me tell you.